FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színészet, az élet a diéta. Minek öröm

0: hogy elmúlt az élet.
1: Kezdjetek el élni
2: a tegnapi és a ma kedvencei.
3: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.

Köszöntöm a hallgatókat! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallják a szerkesztővel Gíci Adriennel. Jöjjenek Békésvár megye legfontosabb hírei! Felújították a közkedvelt közösségi teret, a Filagúriát Békés Csaba belvárosában. A napokban bejárást tartottak a városrész több pontján, ahol Szarvas Péter polgármesterrel közösen számba vették az aktuális feladatokat és fejlesztési lehetőségeket. Dr. Szigeti Béla, önkormányzati képviselő kiemelte, a belvárosi iskola környékén az Árpád fejedelem téren található Filagúria is megújult, új festést kapott a Városgazdálkodási Kft. Szakembereinek köszönhetően. Mint mondta, ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a környezet rendezettebbé és esztétikusabbá váljon. Fali pályorientációs diáknaptárt készít a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara 8-os tanulóknak. Az utolsó általános iskolai év különösen fontos a diákok számára, hiszen szeptembertől már el kell kezdeniük gondolkodni azon, hol folytatják tanulmányaikat. A korábbi években zsebnaptárat kaptak a fiatalok, tavaly azonban már az osztálytermek falára kerülő jó pályanaptár készült, amely a gyerekek és az osztályfőnökök körében is kedvező fogadtatásra talált. Mivel a formátum vált, idén is ezzel folytatják. A nyomtatást a Békés Csabai Szakképzési Centrum, Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium Nyomdaipari Tudás és Képzőközpontban végzik. A cél pedig az, hogy szeptember első napjaiban minden iskola megkapja a naptárt a vármegyében. A Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával készülő diáknaptár tartalmazza a továbbtanuláshoz szükséges legfontosabb dátumokat és határidőket, valamint jelzi, mikor van ideje a pihenésnek és mikor kell jobban összpontosítani a jó jegyek érdekében. A kiadványban megtalálhatók a középiskolai jelentkezés határidői, az eredmények várható időpontjai, valamint a Békésvár megyei szakképzőintézmények elérhetősége is. Mészárosné Szabó Anna, a Kamara Szakképzés osztályvezetője kiemelte, évről évre növekszik a szakképzésbe jelentkezők száma, ebben szerepet játszik, hogy a fiatalok nem egyetlen szakma, hanem inkább egy ágazat mellett döntenek, a duális képzés pedig gyakorlatorientált oktatást kínál. Hozzátettem, a szakképzésben elérhető ösztöndíjrendszer szintén vonzó lehetőséget jelent a diákoknak. A Körösmaros Nemzeti Park szarvasi bemutatóhelyén, a Körösvölgyi Állatparkban tavasszal nyílt meg az Állatcsontcsodák című időszaki kiállítás, amelyet eddig már közel 40 ezeren tekintettek meg. A tálat Albert Krisztián többszörös Európa-bajnok preparátor munkáit mutatja be, professzor dr. Tóth Csaba, Holló László és Brassai Díjas fotóművész illusztrációival kiegészítve. A látogatók különleges betekintést nyerhetnek az állati anatómia világába, hiszen számos csontvázat és koponyát vonultat fel a kiállítás. A bemutatott darabok között megtalálható többek között a magyar szürke szarvasmarha, a ló, több magyar kutyafajta, valamint borz, róka és nyuszt koponyája. Látható továbbá fakókesejű, illetve földből gilisztelt kihúzó fekete rigó csontváza is. A különleges kompozíciók között szerepel Albert Krisztián 3 Európa bajnoki munkája is. A verekedő egerészőjvek, a vízen futó szárcsa és a tollászkodó daru preparátuma. A kiállítás nem csak esztétikai és tudományos élményt kínál, hanem a csont preparálás folyamatába is betekintést enged, bemutatva annak fázisait közérthető módon. A gyerekeket külön foglalkoztató rész várja, ahol játékos formában ismerkedhetnek meg az állatcsontokkal és a természet érdekességeivel. Augusztus a tornászok számára a nyári táborok időszaka. A tornaklub Békés Csaba Rácz Lukács tornacsarnokában folyamatosan zajlottak a programok, a napokban pedig a Ferencvárosi TC serdülő korosztályos versenyzői voltak az egyesület vendégei. A hagyományos nyári táborban a legkisebbek változatos programokon vehettek részt, nem csak a tornatermi foglalkozásokon. A gyerekek nagy örömmel próbálták ki a különböző szereket, az ugródeszka volt az egyik legkedveltebb eszköz. Más napokon a liget játszótérre látogattak, ahol minden játékot kipróbálhattak a résztvevők. Az elmúlt héten a Ferencvárosi TC serdülő lány tornászai költöztek be a Kórház utcai csarnokba, ahol a Békés Csabai fiatalokkal közösen készültek. Balogh Ildikó, a TC Békés Csaba elnök elmondta, a Fraditól 10 tornász és 2 edző, Kis Melinda és Bálint Roland érkezett, akikkel rendkívül hasznos napokat töltöttek együtt. Hozzátette, edzőként maga is részt vett a közös munkában, Mityko Bianka Szabinával és Ördög Szabolcsal együtt foglalkozott a gyerekekkel. A csarnok augusztus első hetében is telt házzal üzemelt, ekkor Budapestről egy légtornász csapat érkezett. Az iskola kezdéssel egy időben pedig indulnak a hobbi csoportok és a különböző korosztályos tanfolyamos foglalkozások is.
Közel 880 millió forint értékű beruházás indult a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság területén, amely elsősorban a környezeti munkálatokat segítő gépek beszerzésére irányul. A projektindító eseményt a Szarvasi Körösvegyi Állatpark konferencia termében tartották. Magyarország területének csak nem egynegyede természetközeli állapotban maradt fenn, ám az évszázadok óta tartó emberi jelenlét és beavatkozás miatt ezek a területek feldarabolódtak. Fenntartásuk és védelmük folyamatos munkát és fejlesztéseket igényel, amelyért a 10 hazai nemzeti park felel. A nemrég indult KEHOP Plus program mintegy 42 milliárd forintot biztosít a nemzeti park igazgatóságok számára, hogy hasonló fejlesztéseket és projekteket valósítsanak meg. Rácz András természetvédelemért felelős államtitkár hangsúlyozta, a nemzeti parkok összesen körülbelül 60 beruházást hajtanak végre, amelyek révén mintegy 100 ezer hektáron javul majd a természeti környezet állapota. Hozzátette, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság kiemelt szerepet kap a programban, hiszen 5 nagy projektet valósít meg több mint 4 milliárd forint értékben. A most induló 875 millió forintos beruházás célja a környezeti munkákhoz szükséges gépek beszerzése. Az államtitkár kiemelte, a 10 nemzeti parkban összesen mindegy 13 ezer őshonos állat él, amelyek közül 4-5 ezer a Körösmaros Nemzeti Parkban található, így különösen nagy a fejlesztés jelentősége. Dankó Béla országgyűlési képviselő a Nemzeti Park kulturális és természetvédelmi szerepét emelte ki. Mint fogalmazott, az élőhelyek megőrzéséhez elsősorban állattartásra van szükség, ehhez pedig elengedhetetlenek a megfelelő munkagépek, amelyek a park munkatársait segítik. A projekt hozzájárul a biológiai sokféleség megőrzéséhez és javítja a természetvédelmi kezelés, valamint a legeltetéses állattartás feltételeit. Tírják László, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatója elmondta, a fejlesztés 8 erőgépet, 19 munkagépet, valamint számos kiegészítő eszközt tartalmaz, amelyek biztosítják az állatállomány éves takarmányának előállítását és hosszú távon a puszták természeti kezelését is. A beruházás fizikai megvalósítása a tervek szerint 2026 végéig tart majd. Japán napot rendeztek augusztus utolsó előtti hétvégén a Munkácsi Mihály Múzeumban, ahol még japán magyarországi nagykövete is tiszteletét tette. Szombat délelőtt sushival, teával és a japán kultúrát idéző programokkal várták az érdeklődőket. Dr. Bácsmegi Gábor, a múzeum igazgatója kiemelte, Japán messze van, nem könnyű eljutni oda, ezért gondolták úgy, hogy egy kis darabot elhoznak belőle Békés Csabára. Hozzátette, a program a kultúra széles palettájának csak egy szeletét mutatta be, de így is értékes betekintést adott a látogatóknak. A rendezvény ötletgazdája és főszervezője a MAPON Gyulai Magyar-Japán Kulturális Egyesület volt. Az egyesület elnöke, Hankó Ferenc, arról beszélt, hogy a japán kultúra titkát leginkább a vallási hagyományok sokszínűség adja, hiszen a sintó, a buddhista, a konfuciánus és a keresztény értékek szinte minden japán emberben egyszerre vannak jelen, és ez átsugárzik a kultúrájukra is. Bálint József, Békés Csaba alpolgármestere köszöntőjében hangsúlyozta, japán kultúrája egyszerre ősi és modern, tisztelettel őrzi hagyományait, miközben nyitott a jövő kihívásaira. Mint mondta, ez a kettőség a magyarok számára is fontos üzenet, hiszen a múlt értékeinek megbecsülése és a jövő felé fordulás mindig együtt jár. Japán nagykövete, Ono Hikariko köszönetet mondott a szervezőknek, kiemelve, hogy a két országot a kölcsönös kulturális tisztelet köt össze. Hozzátette, legyen szó sportról vagy művészetről, mindkét nemzet értékeli egymás kultúráját, és külön öröm számára, hogy nem csak Budapesten, hanem vidéken is egyre több helyen rendeznek japán napokat. A nagykövetség a jövőben is támogatni kívánja az ilyen kezdeményezéseket. A megnyitót követően a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem japán hallgatói adtak koncertet, majd interaktív programokkal folytatódott a nap, bepillantást engedve a japán kultúra sokszínű világába. Békés Csabán Gella város részben lakossági fórumot rendeznek 2025. szeptember 3-án szerdán 17 órakor a Gellai Általános Iskolában. A fórum apropója, hogy egy cég vetőmagszárító és vetőmagtisztító üzemet tervez létesíteni egy 6000 négyzetméteres telek iparterületként történő átminősítése után. Kiszei András önkormányzati képviselő kérdés felvetésére a terület Gella határában a Csabai út mellett található, és a végső döntést a Békés Csabai Városi Közgyűlés hozza meg. A fórum lehetőséget biztosít a gellaiak számára, hogy kifejtessék véleményüket a beruházásról.
Köszönöm szépen a figyelmüket! Önök a Körösi Hírcentrum híreit hallották a szerkesztő Vegíci Adriennel. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok!

0: Vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
1: Fiatalok győzték le félelmeiket a Lego Story foglalkozáson. Hangos segédmotorok miatt panaszkodtak a belvárosban. Szlovák tematikájú nappal várták a látogatókat a Csabai Ízek vásárán. Első alkalommal rendeznek traktoros napot Sarkadon. Már is mondom a részleteket. A Békés megyei könyvtárban pénteken saját félelmeikkel, mumusaikkal néztek szembe a résztvevő fiatalok. A Lego Story foglalkozáson a Harry Potter és az Azkabani fogoly egyik emlékezetes jelenetét dolgozták fel. Építőkockákból alkottak, fényképeket készítettek, majd digitális képregényt állítottak össze. Palkovics Brigitta, a könyvtár munkatársa elmondta, hogy ezúttal nem hagyományos módon közelítették meg a történetet. A jelenet lényege, hogy a mumus alakváltó lidérc, amely pontosan azzá változik, amitől az ember a legjobban tart, és nevetéssel győzhető le. A szakember szerint a foglalkozás során arról beszélgettek a gyerekekkel, hogy ők mitől félnek, hogyan könnyebb együtt legyőzni ezeket a félelmeket, és milyen ereje van a nevetésnek. A könyvtárban a fiatalok megépítették saját karaktereiket és mumusaikat, majd azt is megjelenítették, hogyan lehet ezeket nevetségessé tenni, hogy legyőzhessék őket. A munka közben folyamatosan készültek a fotók tabletekkel, amelyekből a foglalkozás végén digitális képregény állt össze. Felmerült a kérdés, hogy ellenőrzik-e egyáltalán a segédmotoros kerékpárokat, miután békés csabaiak panaszkodtak a belvárosban köröző hangos motorosokra. Többen fűnyírónak, kávédarálónak nevezték az 50 köbcentis járműveket. A Békés vármegyei kormányhivatal tájékoztatása szerint az ilyen 4 kW teljesítmény alatti segédmotoros kerékpárok Magyarországon nem kötelezettek forgalomba helyezésre, így időszakos műszaki vizsgára sem kell menniük. A hivatal azt is közölte, miért tűnhetnek különösen hangosnak ezek a motorok a belvárosban. Olyan városi környezetben, ahol az úttestet magas épületek szegélyezik, a visszaverődő hanghatás miatt a zaj a valóságosnál erősebben érezhető. A jelenséget tovább fokozza, hogy a járműveket gyakran alacsony sebességi fokozatban, magas fordulatszámon használják. Szombaton szlovák napot tartottak a Csabai piac közösségi terén. A Csabai Ízek vására ezúttal a helyi szlovákság hagyományait és ízeit mutatta be. A Csabai szlovák önkormányzat brinzás haluskával kínálta a piacra érkezőket, a jól ismert szlovák dallamokat pedig a Sravce Citera zenekar szolgáltatta. A megújult piac üzemeltetői szeretnék, ha a látogatók minél a szélesebb körben ismernék meg a város hagyományait és kulturális örökségét. Ezért jött létre a Csabai Ízek vására, amely ezúttal a szlovák tematikát kapott. Dénes Lajos, a Békés Csaba vagyonkezelő ZRT igazgatósági elnöke kiemelte, hogy a hiteles jelent és jövőt csak úgy lehet építeni, ha tisztában vagyunk a múltunkkal és az örökségünkkel. Hozzátette, a piac történetének fontos része a szlovákság jelenléte és az általuk képviselt tradíciók. A piaci márkaépítés egyik lényeges eleme, hogy rendszeresen olyan eseményeket szerveznek, amelyek élettel töltik meg a közösségi teret. Ezúttal a szlovák hagyományok bemutatása került középpontba. Kiszei András, a szlovák önkormányzat elnöke arról beszélt, hogy a piac a csabai szlovákság egyik nagy alkotása, hiszen már 250 évvel ezelőtt is szívesen jártak ide. A rendezvény az ő örökségük előtt kíván tisztelegni. Úgy fogalmazott, meg kell kóstolni a gasztronómiát, meghallgatni a kultúrát, és átélni azt az érzést, hogy a csabai szlovákság öröksége mindannyiunké. Ezt a szülők, nagyszülők és dédszülők hagyták ránk, és nekünk kell továbbadnunk a következő generációknak. A haluska kóstoló mellett a szervezők egy szlovák sarkot is kialakítottak, ahol régi szlovák szavakkal és kifejezésekkel ismerkedhettek meg az érdeklődők.

0: Hagyományteremtő szándékkal augusztus 8-án először szerveznek traktoros napot Sarkadon. A látványos erőhúzó, gyorsasági és ügyességi versenyek mellett egész napos családi programok, gépkiállítás és vásári forgatag várja a látogatókat. A szervezők célja, hogy a rendezvény hosszú távon közösségépítő hagyománnyá váljon, és közelebb hozza egymáshoz a mezőgazdaság iránt érdeklődőket, a gazdálkodókat és a kikapcsolódni vágyó családokat. A program gerincét a traktoros megmérettetések adják, ahol a gépek és vezetőik három kategóriában mutathatják meg tudásukat. A pörgős hangulatról és a szakszerű kommentárról a traktoros napok ismert alakja Magyar Zoltán gondoskodik majd bemondóként. A versenyek mellett a látogatók a mezőgazdasági gépkiállításon közelről is megtekinthetik a robosztus munkagépeket. A szervezők a családokra is figyeltek, egész napos kísérő programok várják a közönséget. A gyerekeket ugrálóvár, arcfestés és jégkása fogadja, még a felnőttek számára kirakodóvásár, kézműves bazár és bőséges étel- és italválasztékot kínáló büfék biztosítják a vásári hangulatot. Harmadik alkalommal tartott élményfestést a Graffit Por Dekor és Alkotó Műhely szombaton a Munkácsi Emlékház udvarán. A gyerekeknek szóló foglalkozás ezúttal Afrika állatvilágát állította a középpontba. A programot a műhely megálmodója Csüllög Lászlóné Tóth Katalin vezette, aki rendszeresen tart kreatív szakköröket és élményfestéseket. Elmondta, hogy azért választották az afrikai állatokat témának, mert mindig igyekeznek valami újat mutatni a gyerekeknek. Fontosnak tartják, hogy a foglalkozások témája illeszkedjen az évszakhoz és környezethez. A gyerekek rajonganak az állatokért, Afrika pedig jól kapcsolódik a nyári hangulathoz. Hozzátette, hogy az alkotó foglalkozások kiemelten fontosak a gyerekek fejlődése szempontjából, hiszen a festés mellett sokat beszélgetnek is, figyelmet fordítva az egyéni különbségekre és arra, ki hogyan érzékeli a körülötte lévő világot. Az alkotás, a szemléletmód és az iskolai készségek fejlődését is támogatja. A programra érkezett Borsi Szilveszter is kislányával Alizzal. Az édesapa elmondta, hogy rendszeresen látogatják a csabai gyerekprogramokat, különösen a kreatív foglalkozásokat. Úgy fogalmazott, hogy Aliz minden ilyen jellegű tevékenységet szeret, legyen szó festésről, hajtogatásról vagy vágásról. A gyerekek először az akril festékek használatának alapjaival ismerkedtek meg, majd kötényt öltöttek. Ezután kiválasztották, melyik afrikai állatot szeretnék megfesteni, a választott képet pedig grafitpapír segítségével felrajzolták a vászonra. A színek kiválasztása után kezdetét vette a felhőtlen alkotás. Eltávolították pénteken délután azt a szennyező anyagot, amelyet egy nappal korábban találtak a Fekete Körösben, közölte a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság. A tájékoztatás szerint a teljes uszadékot, amely vélhetően marha fekália volt, már kiemelték a folyóból, a terjedést gátló merülő falat pedig egyelőre a helyszínen hagyják. Az igazgatóság arról is beszámolt, hogy a vízmintavételek eredményeire várhatóan hétfőig kell várni, mivel a laboratórium akkorra tudja megállapítani, kimutatható-e a baktérium fertőzés és a mintákban. Péntek délelőtt 11 órától a Békés megyei kormányhivatal agrárügyi főosztályának mezőgazdasági osztálya általános horgászati és halászati tilalmat rendelt el a Fekete Körös teljes magyarországi szakaszán. A Fehér Körös és a Kettős Körös felső szakasza az összefolyástól a békési duzzasztóműig jelenleg nem érintett. A tilalom visszavonásig érvényes. A kormányhivatal fürdési tilalmat is elrendelt a Fekete Körös gyulai, városerdei és dobozi szanazugi szabad strandjain, miután a szennyezés Románia felől érkezett.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei magazin. A Körösiye Centrum közéleti műsora.
1: Békés Csabán megnyílt az Agytorna Centrum, amelynek célja a kognitív képességek fejlesztése, a szellemi frissesség megőrzése a legkülönfélébb korosztályok számára. Erről a kezdeményezésről és a részletekről Hotya Katalinnal, a központ vezetőjével beszélgettünk.
2: Néhány gondolatot szeretnék még kérdezni a trénerekről. Gondolom, ők nem feltétlenül olyan, vagy nem azzal a tudással érkeznek hozzátok. A kiképzésük az hogyan történik? Ő nekik el kell végezni valamilyen tanfolyamot, vagy...
3: Igen, ezt a Trainer X-tran folyamat, ugye, amit én is ugye elvégeztem, amikor ugye a licenszet megvettük, akkor kötelező volt nyilván elvégezni. Ugye nekünk van egy workbookunk egy Amerikából, ugye, ami ki van dolgozva különböző feladatokat, és nyilván nekünk ezeket a feladatokat meg kell tanuljunk, illetve van ennek egy digitális része is, ugye az óránk az úgy tevődik össze, ugye, hogy 2 óra, majd erre is akkor rátérünk.
2: Persze.
3: Tehát, hogy a 2 óra is, akkor nyilván ebben van egy van-on-van, mi úgy hívjuk, amikor személyesen ugye dolgozunk, és ebből a workbookból dolgozunk, illetve van egy digitális, amikor ugye számítógép előtt kell is az adott feladatokat megcsinálni. Tehát igen, minden egyes trénernek muszáj elvégezni ezt a Brainer X képzést. Máskülönben nem is tudnánk, hogy milyen feladatokról lenne szó, és nyilván nem tudnánk akkor segíteni.
2: Egyébként fejlődik maga a Brainer X módszertan is, vagy,
3: igen.
2: Vagy ez egy bekövetkezett dolog?
3: Nem, pont tavaly is volt egyébként, tehát hogy mindig figyelik egyébként, hogy mely feladatok azok, amik a legnagyobb hatással vannak a gyermekekre, és tavaly októberben volt egy olyan fejlesztés, hogy új feladatokat is raktak be, pont azért, mert látták, hogy ott még egy kicsit kellene fejleszteni, és igenis folyamatosan nézik és fejlesztik, igen.
2: Egyébként, amikor kezdtétek magát a vállalkozást, akkor is ablassicson voltatok, vagy?
3: Nem, akkor a Penza lakótelepen kezdtük, egy kis egyszobás lakásban, most már egy kicsit nagyobb helyen
2: most már
3: vagyunk.
2: Igen, valóban nagyobb helyen. Tényleg nagyon jó, olyannyira barátságos volt, tehát amikor bementem ott, már maga a légkör is, pont volt is ott egy foglalkozás, őről lehet tudni, hogy ő, akkor ott mit csináltak, mert csak egy pillanatra láttam őket, nem akartam ott zavarni.
3: Ők akkor pont a van-on-van részét csinálták, igen, tehát, hogy akkor különböző feladatokat, igen, ugye így személyesen egy íróasztal előtt, és akkor nyilván a tréner segítségvel a különböző feladatokat kell megoldani. Nyilván nekünk az a cél, hogy minél több feladatot is minél magasabb szintre, tehát, hogy ezek a feladatoknak az a célja, hogy minél magasabb szintre eljussanak. Nyilván, amikor kezdünk, akkor még könnyebb feladatok vannak, de nekünk az a cél, hogy minél nehezebb, hogy megdolgoztassuk az agyat.
2: Persze, hát nyilván, de hát ahhoz kellenek az első sikere élmények is,
3: az
2: hogy
3: biztos.
2: A nehezebb feladatokig eljussatok. Egyébként maga a folyamat az hogyan zajlik, hogy jelentkezik hozzátok valaki, és akkor utána mi történik?
3: Igen, tehát akár mondjuk az agytornacentrum.hu weboldalon is, vagy akár ott vannak elérhetőségek, akár ott e-mailt vagy telefonszámot is megtalálnak, ott bármilyen kérdéssel engem nyugodtan zaklathatnak, bármilyen kérdést feltehetnek, nagyon szívesen válaszolok rájuk. Elsősorban telefonon szoktak keresni, nyilván akkor elmondja az adott szülő, hogy mi a probléma, vagy az adott felnőtt, hogy mi a probléma. Az első lépés nálunk ez az úgynevezett Gibson teszt, ez a kognitív képesség teszt, ez 7 kognitív képességet mér. Ennélkül nem tudjuk elkezdeni a programot, mivel nem látjuk, hogy hol van a gyengeség. Ez egy 50 perces kis teszt, utána, amikor megvan ez a teszt, akkor egy személyes konzultáció alkalmával ugye találkozunk, és megbeszéljük ennek az eredményét, egy írásos véleményt kap ugye erről a tesztnek az eredményéről.
2: A Gibson teszt az maga az egy felvételi elbeszélgetés, vagyis vagy pedig egy teszt?
3: Egy teszt, egy feladatok, tehát 10 feladatot kell megcsinálni, amely pont, tehát ami felméri neki ezeket a kognitív képességeket, akár a logikát, a feldolgozási sebességet, a munkamemóriát, a hallási feldolgozást, tehát hogy ezt a 7 kognitív képességet ugye felméri, ez a Gibson teszt, és nyilván amikor megvan ez a Gibson teszt, akkor látjuk, hogy hol van a gyengeség. Addig ugye csak elmondja a szülő, hogy ő hol lát gyengeséget, milyen probléma okozta, nem figyel oda az iskolában, lemaradt, tehát akkor nyilván feldolgozási sebesség probléma. Nyilván akkor még csak sejtjük, hogy mi lehet a probléma, de amikor megvan ez a Gibson teszt, akkor tudatosul bennünk is, és nyilván a szülőnek is, hogy úristen, tényleg akkor ez a probléma, és hogy milyen jó, hogy elhoztam, mert most már tudom, hogy hol van a probléma. És amikor megvan ez a Gibson teszt, akkor nyilván ajánljuk a programjainkat, ugye 6 évesektől a Brainer X programmal dolgozunk, illetve 4,5 éves kortól van az Accelerate programunk, ez is.
2: Tehát a Gibson teszt elvégzés előtt nyilván, amikor oda kerül valaki hozzátok, akkor esetleg ott is már van egyfajta izgalom, hogy ezt tudjátok oldani esetleg.
3: Persze, először beszélgetünk, mindig beszélgetek velük, megkérdezem, mi a kedvenc tárgyuk, mi újság az iskolában, mivel szokott játszani, persze, tehát egy 5-10 perc az ilyen bemelegítő.
2: Bemelegítő.
3: Persze, kávé, víz, teja, édesség, igen, úgyhogy
2: nyugodt. Értem, tehát teljesen barátságosan fogadjátok, igen, tehát valahogy megpróbáltok a leendő kuncsafnak, a kis gyereknek, vagy kis kuncsafnak
3: hát
2: a bizalmába férkőzni.
3: Igen, nyilván akkor lett engem is először, ugye, meg nyilván az adott helyet, persze, hogy izgul, de utána egyébként pillanatok alatt feloldódik, és látszódik, hogy meg tudja csinálni, vagy nem tudja megcsinálni.
2: Persze, persze, jó. Tehát akkor megvolt a teszt, és akkor utána következik.
3: Igen, igen, és utána ugye következik ugye a program, és akkor, ahogy mondtam, 6 éves kortól van ugye a Brain Erectorum, ami 99-100 éves korig is, illetve van az úgynevezett iskola előkészítőnk a 4 és fél éves kortól, az úgynevezett Accelerate program. Ez is úgymond Dr. Ken Gibson találmánya, csak nyilván ez a kisebbeknek való.

0: A Békésvár megyei kereskedelmi és iparkamara egy speciális fali naptárral igyekszik megkönnyíteni a 8-osok pályaválasztását. A jó pályanaptár a tanév elején jutott el a diákokhoz, segítve őket a továbbtanulási döntésben és a kapcsolódó teendők átláthatóságában. A békési dr. Hepp Ferenc általános iskola diákja is megkapták a kiadványt. Mészárosné Szabó Anna, a kamara szakképzés osztályvezetője pedig hangsúlyozta, hogy a pályaválasztás már a tanév elején aktuális. Arra bátorította a fiatalokat, hogy bátran kérjenek tanácsot szüleiktől és tanáraiktól, de akár közvetlenül a kamara segítségét is igénybe vehetik.
1: Arról szeretném megkérdezni, mi történt itt ma?
2: Ma volt a jó pálya naptárunk, pályaorientációs fali naptárunk sajtónyilvános átadása. Innentől kezdve 120 8-os osztály

osztályfőnöki órán is találkoztunk már a gyerekekkel, illetve a szüleikkel, és hát ez egy folyamat, mint ahogy mondtam, a gyerekeknek ez a naptár nem egy egyetlen elem, hanem egy folyamatnak egy állomása, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy a gyerekek a képességeiknek és a érdeklődésük mentén válasszanak középiskolát. Tehát nem szabad úgy beleugrani, hogy ó, hát úgyse tudhatjuk, hogy mi lesz 3 év múlva, vagy 5 év múlva, mert mi azt látjuk, azért a gimnazistáknak is borzasztó nehéz a további sorsuk, tehát még ott is vannak bizonytalanságok, nem pedig egy 14 éves korban, amikor még tényleg nem pályaérettek a gyerekek. Azok szerencsések, akiknek a szüleik fogják a kezüket, illetve akiknek az iskolai környezetük, osztályfőnökük olyan, hogy odafigyel erre, és nem csak arra, hogy helyesen töltsék ki a papírokat. Tehát bármi, ami hiteles információ, és ami segíti a családokat ezen az úton, mi úgy gondoljuk, hogy az nagyon fontos lehet. Ugye ez a pályaorientációs tevékenység nekünk a Kulturális és Innovációs Minisztérium által támogatott tevékenység, és igyekszünk évről évre mindig valami újat, valami pluszt belevinni ebbe, mert ebbe a folyamatba, mert azt látjuk, hogy főleg a mai gyorsan, nagyon gyorsan változó világban azért sok szülő úgy van vele, hogy majd lesz valami, úgyse tudhatom még, hogy mi lesz jövőre, pláne azt nem, hogy majd mi lesz 4-5 év múlva.

0: Kutatók, illetve akik az AI-jal foglalkoznak, már azt mondják, hogy 12-15 irányváltás várható ezeknek a gyerekeknek az életében. Tehát tényleg nem lesznek egy helyhez kötött munkavállalók a gazdaságban, úgyhogy azt mondani, hogy most választ magának egy irányt, és abból megy nyugdíjba, ez butaság. Ilyen már tényleg nem lesz rájuk jellemző, viszont tervezéssel a stressz szintjüket tudjuk csökkenteni. És mi ezt szeretnénk elérni a gyerekekkel, és felvázolni nekik azokat a tanulási utakat, amivel el tudnak indulni úgy, hogy örömmel és boldogan tanuljanak az elkövetkezendő 4-5 évben, és aztán szakmát választva, vagy elmenjenek dolgozni, megint csak néhány évre, mert aztán lehet, hogy megint tovább tanulnak. Tehát ezt nem lehet tudni, vagy irányt úgy válasszanak egyetemet. Most már azért az egyetemeknél is nagyon jellemző, hogy egyre mélyebbről merítenek, elmennek a középiskolákba, krediteket adnak, ugye a technikumokból pluszpont jár a szakirányban való továbbtanulásért, tehát tényleg egy nagyon komoly feladat a gyerekünknek megtervezni az előtte álló 5-8-10 évet. Ehhez mindenképpen kellenek a szülők, és mindenképpen kellenek az osztályfőnökök, oktatók.
1: A szakképzési rendszer néhány éve megváltozott. Ugye ebben hogyan tud segíteni a kamara, hogy el tudjanak igazodni a pályaválasztás előtt állók, és főleg a gyerekek szülei, és mennyire vannak ők eltévejedve most, mennyire ismerik ezt az új rendszert?
0: Hát ez nagyon érdekes. Éppen tavaly voltam egy szarvasi fórumon, ahol általános iskoláknak a pályaorientációs felelősei voltak ott, és ott volt olyan, aki őszintén felállt, és azt mondta, hogy ő nem tudja. Mi a különbség a mostani technikum, meg amikor még ő járt a szakközépiskola, az ő korában még így nevezték, szakközépiskola között. Tehát nekem ez furcsa volt, de aztán elkezdtem gondolkozni, hogy hát tényleg honnan tudná, hogyha belülről nem járatos ebben a témában, a szülő meg aztán végképp nem. Tehát, hogyha nincs nagyobb gyereke, akkor, és nem jár utána konkrétan az interneten, vagy nincs olyan ismerőse, akitől érdemben információt tudna kapni, akkor tényleg nem tudja, hogy most ennyire megváltozott a rendszer, és ezért gyűjtöttünk össze minden információt ehhez, és a szülőknek is a tanulási utakat vázoljuk föl, hogy mikor küldje gimnáziumba a gyerekét, mikor technikumba, mikor szakképzőiskolába, mert ez nagyon meghatározza a gyerekeknek a tulajdonképpen most a belépését a középfokú oktatási rendszerbe.
1: A kamara tud-e segíteni a továbbtanulás előtt álló szülők részére, vagy esetleg akár osztályfőnökök részére, akiknek végzős osztályai vannak?
0: Mindenképpen tanácsadással, illetve többször találkozunk mi az iskolákkal, azzal, hogy osztályfőnöki órán ott vagyunk, ott leszünk most a pályaválasztási vásáron is, akkor vetélkedőnk lesz, alkotó pályázatunk lesz, tehát találkozunk velük, illetve napi kapcsolatban vagyunk, tehát bármilyen kérdésre, bármikor, akár személyesen, akár telefonon tudunk válaszolni.
1: Hol találják meg a kamarát?
0: A kamarát Békés Csabán, a Penza lakótelepen találják meg, úgy szoktam mondani, hogy a strand hátsó bejárata utcájában vagyunk.
1: Kell esetleg előzetes időpontfoglalás?
0: Igen, előzetes időpontfoglalás mindenképpen szükséges.
1: Jó, köszönöm szépen, és akkor sikeres beiskolázást kívánok.
0: Köszönöm szépen.
2: Önök a Körösi Centrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.

88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: Itt a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor rajtól most el. Ezen a reggelen a Mártákat köszönhetjük, Isten éltesse őket, nagyon boldog névnapot nekik. Én pedig indítom a mai műsort is. Jó reggelt, kellemes ébredezést!

0: megyek aludni.
1: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.

Ez a Csaba Rádió Békésmegye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. Itt a mai napindító tippünk. Próbáljuk ki a Ne szakítsuk meg a láncot módszert, amelyet Jerry Seinfeld amerikai humoristához kötnek. A lényege, hogy minden nap végezzünk el egy apró lépést a célunk felé, legyen az olvasás, sport vagy nyelvtanulás, majd jelöljük be a naptárban. Ahogy egyre hosszabb lesz a lánc, egyre nagyobb motivációt érezhetünk majd arra, hogy ne szakítsuk meg. Sokszor nem a nagy teljesítmények, hanem a következetesség vezet, ugyanis a legjobb eredményekhez. Ez volt a mai napindító tipp.

99. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

Martina McBride, amerikai country énekesnő 1966-ban született ezen a napon, illetve Fernando Alonsót is köszönhetjük, a kétszeres Forma 1-es világbajnok, spanyol autóversenyző 1981-ben látta meg ma a napvilágot. Ők voltak a mai nap híresebb szülöttei, vissza a dalokra.

0: Ez a Csaba.
1: Itt a Csaba Rádió, Békésmegye kedvenc rádiójában ez a reggeli információs magazin műsor. A mai első óránk végéhez értünk, de a folytatásban is itt vagyok. Hozom a jó dalokat, rádiózunk a továbbiakban is végig együtt.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választani Magyarországon, a jelölési folyamatban pedig most először a lakosságot is bemondták. Magyar Péter miniszterelnök tájékoztatása szerint jelenleg is zajlik a lehetséges jelöltek meghallgatása. A kormányfő hangsúlyozta, hogy az új államfőnek nem feltétlenül kell jogásznak lennie, a döntésnél a legfőbb szempont a rátermettség és a fontos kérdésekben való megszólalás képessége. A Volánbusznál tapasztalható alkatrész hiány mielőbbi felszámolását ígéri Vitézi Dávid közlekedési miniszter. A tárcavezető tájékoztatása

0: is igyekeznek kihasználni, ezért egyre több toborzó és befizetést ösztönző akciót indítanak. A szektor teljes vagyona az első negyedév végére meghaladta a 2400 milliárd forintot. Több tízezer autósnak kell lecserélnie a járműve rendszámát a következő hónapokban. November 30-áig az összes hatótáv növelt elektromos és plug-in hibrid autónak hagyományos, fehér alapszínű rendszámra kell váltania. A csere mintegy 36 ezer járművet érint Magyarországon, a költsége pedig megközelítőleg 17 ezer forint. Az intézkedés nyomán novembertől kizárólag a tisztán elektromos autók használhatják a zöld rendszámot.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Körös Hírcentrum.
4: Időjárás. Gomoly felhős, napos idő várható, zápor, zivatar előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul.
2: Az időjárás jelentést a Szegedi Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetőszerkezetek szakértője támogatta. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A közlekedési információk támogatója a Duvet Kft.
2: Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
3: Aszfaltoznak Sarkad és az országhatár között, valamint Dobozon több utcában, ezért itt többnyire félpályás útlezárással kell számolni. A Gyula-Furta összekötő úton vasúti átjárót építenek. Jó utat a közlekedőknek!
1: A közlekedési információkat támogatta a Duvet Kft.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Mégis megyek kedvenc rádiója. Csaba Rádió.
5: Csaba Rádió. Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsorszól. Ne feledkezzünk el a mai névnaposokról, a Mártákról és a Flórákról. Nekik nagyon boldog névnapot. Indítom ezt az órát is. Szép reggelt!

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

0: Csaba Rádió. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A 14. Viharsarki Rockfesztivál koncertsorozata egész nyáron vár Orosházán. Augusztus 1-én szombaton a Pszichózis plusz Cry Free lép fel érőben. Teljes program a Facebookon. Orosházi Rock Club, ahol a rock örökké él. Orosháza, Pacsirta utca 8. Támogatja az Oros FM.

0: Miért szeretem a csabai strandot? Mert a gyerekeim imádják. Sokat vagyunk kint a nyári melegben.
1: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében. Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl? De jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
2: Reklámot hallottak.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója Makóváros önkormányzatának kiemelt fontosságú rendezvénye a Hagyma Fesztivál, ami összehangol minket.
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Az apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban. Az október 31-éig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!

0: programajánlót támogatta Makó város önkormányzatának kiemelt fontosságú rendezvénye, a Hagyma Fesztivál, ami összehangol minket.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Ez a Csaba Rádió.
3: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. A reggeli rohanás közben egy kis hazai kalantozót hoztam. Nem tudom, hogy tudták-e, hogy a Megyerrágyi tengerszem Sárospatak mellett valójában nem egy természetes tó. A különleges látványosság egy egykori malomkőbánya helyén alakult ki, miután a bányászat befejeződött és a mélyedést lassan feltöltötte a csapadékvíz. A csaknem 70 méter magas sziklafalak és a smaragdzöld víztükör miatt sokan Magyarország egyik legszebb természeti csodájaként emlegetik. Ma ide látogattunk a reggeli rohanásban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
2: Időjárás. Napos, helyenként gomoly felhős idő lesz, zápor, zivatar kialakulhat. Időnként megnövekszik a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul.
3: Az időjárás jelentés támogatja az Aranyi Építőanyag Kft.
4: Egy jó ház a jó építőanyagoknál kezdődik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Ez a Csaba Rádió.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Itt a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. A világ több országában már mesterséges intelligenciával támogatott drónokat vetenek be az erdőtüzek korai felismerésére. A kamerákkal és hőérzékelőkkel felszerelt eszközök képesek észlelni a füstöt vagy a hőmérséklet hirtelen emelkedését, még mielőtt a tüzet szabad szemmel is könnyű lenne észrevenni. A szakemberek szerint a gyorsabb észlelés pedig jelentősen csökkentheti a keletkező károkat, különösen a nyári időszakban. Fontos fejlesztés volt ez, én úgy gondolom. Most pedig vissza a dalokra ismét. 1, 2, 3.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: Aszfaltoznak sarkadés az országhatár között, valamint Dobozon több utcában, többnyire félpályás útlezárással. A Gyula-Furta összekötő úton pedig vasúti átjárót építenek. Jó utat!
0: A közlekedési információkat támogatja a Varga Kft. Partner a biztos indításban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatja, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
2: A hajhullás nagyon sok embert érint, és számos oka lehet. Örökletes tényezők, hormonális változások, stressz vagy például vitamin hiány is mind hozzájárulhatnak a hajritkuláshoz. Általában naponta 50-100 hajszál elvesztése még normális, de ennél több esetén érdemes kivizsgálást kérni. A modern kezelések célja vagy a hajhullás lassítása, vagy a haj növekedésének serkentése. A klasszikus terápiák mellett ma már léteznek olyan orvosilag támogatott eljárások is, amelyek a vérből származó növekedési faktorok bejuttatásával vagy a fejbőr speciális stimulálásával fokozzák a tüszők működését. Emellett fejlesztés alatt állnak újabb hatóanyagok és molekuláris szintű kezelések, amelyek a hajhagymák alvó fázisának aktiválását célozzák, és klinikai vizsgálatokban ígéretes eredményeket mutatnak. Mindig fontos, hogy hajhullás esetén szakemberrel egyeztessük a kivizsgálást és a személyre szabott kezelési tervet, hiszen a leghatékonyabb megoldás attól függ, mi áll a háttérben.
1: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatta, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
4: Itt a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor ér most a végéhez. Köszönöm, hogy ma is együtt tölthettük ezt a két órát. Jelentkezem legközelebb is. Minden jót!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. 20 évre visszamenőleg tenné lehetővé a politikusok és a velük egyháztartásban élők vagyonosodásának vizsgálatát a kormány. A bejelentés szerint a jelenlegi vagyonnyilatkozati rendszert nem lehet komolyan venni, ezért európai mintára egy szigorú ellenőrzési keretet alakítanak ki. Az intézkedés nagyságrendileg 1000 embert érint majd a közéletben. A magyar kormánynak kötelessége a határon túli magyarok jogainak képviselete, amiből elvenni nem lehet, hangsúlyozta Tar Zoltán miniszter Fehéregyházán a fehéregyházi csata 177. évfordulóját. A felújított és

vizsgálja a kormány. Bódi Éva helyettes államtitkár közölte, hogy a program megmarad, de felülvizsgálják a házi segítségnyújtással való párhuzamosságokat. A vizsgálatok hátterében az integritás hatóság feljelentése áll, amely túlárazás és egyéb bűncselekmények gyanúja miatt indult. A programot működtető kormányzati szolgáltató központ ugyanakkor visszautasította a vádakat, és közölte, hogy minden beszerzés a jogszabályoknak megfelelően történt.

0: pszichológián kell számolni. A szakemberek szerint a szakorvos hiánya a legfőbb ok, emiatt a lakosság jelentős része már a magánellátást választja.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Az időjárás jelentés támogatója a Szegedi Vainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább. Körös Hírcentrum.
1: Időjárás. Gomoly felhős, napos idő várható, zápor-zivatar előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul.
0: Az időjárás jelentést támogatta a Szegedi Vainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A tegnap és a ma kedvencei. Ez a Csaba.
3: Ez

0: Ha a gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás. Gardaland Kft. Békés Csaba. Leesés elleni egyéni védőeszközök felülvizsgálata, közúti áruszállítás, akár 40 tonnás szerelvénnyel vagy darus járművekkel. Mobil WC-k bérbeadása és tisztítása. Segítünk! Gardaland.hu. Békés Csaba. Gyár utca 4.
1: Miért szeretem a Csabai Strandot? Mert egy gyógykezeléses kúra után úgy érzem, mintha kicseréltek volna.
2: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
3: A 14. Viharsarki Rockfesztivál koncertsorozata egész nyáron vár Orosházán. Augusztus 1-én szombaton a Pszichózis plusz Cryfree lép fel élőben. Teljes program a Facebookon. Orosházi Rock Club, ahol a rock örökké él. Orosháza, Pacsirta utca 8. Támogatja az Oros FM. Ez veszett kemény lesz.
4: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkkal. Internet X, a minőségi választás.
5: Reklámot hallottak.

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A közlekedési információkat támogatja a Mezőkert CBA áruház.
1: Körös hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: Aszfaltoznak Sarkad és az országhatár között, valamint Dobozon több utcában, ezért itt többnyire félpályás útlezárással kell számolni. A Gyula-Furta összekötő úton vasúti átjárót építenek. Jó utat a közlekedőknek!
0: A közlekedési információkat támogatta a Mezőkert CBA áruház. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Csaba Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentés támogatja a maxpanel.hu, mert a minőség számít.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Napos, helyenként gomoly felhős idő lesz, zápor, zivatar kialakulhat. Időnként megnövekszik a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul.
1: Az időjárás jelentés támogatta a maxpanel.hu, mert a minőség számít.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Ez a Csaba Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Az apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban. Az október 31-éig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
4: A Digbild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként.
5: Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el.
4: Utána az árak visszatérnek a jelenbe.
5: Az időkapu nyitva Gyula, Békés Csaba és környéke.
4: digbild.hu/szőnyegtisztítás.
6: A 14. Viharsarki Rockfesztivál koncertsorozata egész nyáron vár Orosházán. Augusztus 1-én szombaton a Pszichózis plusz Cryfree lép fel érőben. Teljes program a Facebookon. Orosházi Rock Club, ahol a rock örökké él. Orosháza, Pacsirta utca 8. Támogatja az Oros FM. Ez veszett kemény lesz.
7: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon kedves és segítőkész a személyzet, és ez nekem fontos.
8: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést az Expert támogatja. Technika, ami veled tart. Expert. Kapcsold be a napot. Körös Hírcentrum.
2: Időjárás. Gomoly felhős napos idő várható, zápor zivatar előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul.
1: Hidegfront, melegfront. Te maradj képben. Az időjárás jelentést az Expert támogatta. Számítástechnika és szórakoztató elektronika Profin. Expert. Expert. Készen állsz a napra.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A tegnap és a ma kedvencei. Ez a Csaba.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géci Adrián vagyok. 2026. július 29-e szerda, délelőtt 10 óra vallások, miről is lesz ma szó. Több száz hagyományőrző elevenítette fel a gyulai városromát. Vajdasági kirándulással erősítették kapcsolatukat az Orosház és Magyar Kanizsai nyugdíjasok. Megkezdte a nyári felkészülést a csabai csirkefogók utánpótlása. A gyulai végvári napok egyik leglátványosabb eseményeként csak nem 300 hagyományőrző idézte fel szombat délután a gyulai vár 1566-os ostromát és hősies védelmét. A hadi játékra ezúttal is megtelt a várkert, ahol több száz érdeklődő követte figyelemmel a történelmi csata jeleneteket. A rendezvény egész hétvégén számos programmal várta a látogatókat. A város vendéglátóhelyei a végvári ízutazás keretében korabeli ízek által ihletett fogásokat kínáltak, míg a várkertben történelmi bemutatók, hagyományőrző foglalkozások, korabeli gasztronómiai programok és agárfuttatás is szerepelt a kínálatban. A poltyázó török, martalócokat megjelenítő hagyományőrzők ezúttal a gyulai várfürdőben is feltűntek, ahol nagy sikert arattak a fürdőzők körében. A délutáni hadijáték során 27 hagyományőrző csapat, mintegy 300 tagja elevenítette fel a 460 évvel ezelőtti eseményeket, amikor a hozzávetőleg 2000 fős várőrség hősiesen állt ellen a mintegy 30 ezres oszmánsereg támadásának. Az eseményeket professzor dr. Csikeny Tamás hadtörténész ismertette, aki a csata jelenetekhez kapcsolódva bemutatta az ostrom történelmi hátterét is. Elmondta, hogy Pertev pasa 1566. július 2-án érkezett 30 ezres seregével Gyula alá, ezt követően pedig megkezdődött a 63 napon át tartó ostrom, amely a magyarországi várháborúk egyik leghosszabb ostroma volt. Hozzátett, hogy a török sereg a város körülzárás előtt a várvédők még kitörtek, de két egyháza térségében összecsaptak a felvonuló oszmán csapatokkal. A hadtörténész arra is emlékeztetett, hogy az 1566-os oszmán hadjárat legfontosabb célja a Szigetvár, Gyula és Eger elfoglalása volt. A gyulai várat Kerecsényi László irányításával védték, és azt is kiemelte, hogy az erődítmény a 16. században jelentősen eltért a ma látható állapotától. Munkácsi Mihály életének kevésbé ismert részleteit is megismerhették azok, akik részt vettek a Munkácsi negyed szombati városismereti sétáján. Szalai Ágnes, a Munkácsi emlékház történésze arról beszélt, hogy a vasút megjelenése nem csak Békés Csaba fejlődésére, hanem a világhírű festő életére is jelentős hatással volt. A történész felidézte, hogy Munkácsi Mihály 1844-ben Munkácson született Lib Mihály Leó néven. Szülei korai halála után testvéreivel együtt rokonokhoz került. Mihály és húga Gizella 1852-ben érkeztek Békés Csabára, a kisfiú nagybátyjához. Húga pedig a mai Munkácsi emlékházként ismert egykori Steiner Omaszta kúriába költözött. Elhangzott, hogy Munkácsi még nem vonattal érkezett Békés Csabára, hiszen az első szerelvény csak 1858. október 25-én futott be a városba. A Szolnok és Arad közötti vasútvonal kiépítésével Békés Csaba bekapcsolódott az országos és a nemzetközi közlekedési hálózatba. Az első állomás épület az volt, amely előtt ma is gőzmozdony található, a jelenlegi vasútállomás pedig később épült fel. Szalai Ágnes elmondta, hogy Munkácsi Mihály néhány nappal az első vonat érkezése után 1858. október 30-án utazott először vasúton. Aradra indult asztalosinasnak, és későbbi visszaemlékezéseiben azt írta, hogy a vonat fütyört egy boldogabb élet kezdetének remélte. Az út azonban nem úgy alakult, ahogyan elképzelte, később Gyulára került, ahol Szamosi Jelleg felismerte festői tehetségét. A történész hozzátette, hogy Munkácsi 1863-ban Pestre költözött, majd folyamatos munkával és tanulással építette pályáját. Az alkotáshoz szükséges eszközök és modellek jelentős költséget jelentettek számára, 1865-től pedig külföldön is tanult. Rendszeresen hazatért Magyarországra, majd ismét útnak indult, feltehetően vasúton jutott el Münchenbe és Düsseldorfba is. Nemzetközi áttörését végül azt hozta meg, hogy 1870-ben a Párizsban aranyérmet nyert, Síralomház című festményét egy neves amerikai műgyűjtő vásárolta meg.

0: Tovább erősödik az együttműködés a magyar kanizsai civilek és az orosházi nyugdíjasok érdekvédelmi egyesülete között. A két szervezet évek óta jó kapcsolatot ápol, ennek részeként ezúttal az orosházi egyesület szervezett kétnapos kirándulást a Vajdaságba. A nyugdíjas házból összesen 44 résztvevő indult útnak. Magyar kanizsán hajóra szálltak, ahol a Tisza panorámájában gyönyörködhettek, a délutánt pedig egy folyóparti tanyán töltötték. Az éjszakát magyar kanizsán töltötték, majd másnap Zentára utaztak. A program során megtekintették a zentei városháza dísztermét, ahol a település történetével és nevezetességeivel ismerkedtek meg. A vállalkozó kedvű résztvevők a több mint 200 lépcsőt is megmásztak, hogy feljuthassanak a toronyba. A kirándulás teljes időtartama alatt Bálint István, a Magyar Kanizsai Civil Szervezet vezetője kísérte a csoportot, és az ő közreműködésének köszönhetően változatos programokon vehettek részt. A helyszínek történetét és érdekességeit Jenei Erzsébet ismertette a résztvevőkkel. Feloldották a fürdőzési tilalmat a Gyulaváros erdei és a szanazugi Szabastrandon, így hétfőtől ismét használhatják a fürdőzők a fekete-körös érintett partszakaszait. Mint ismert, a múlt héten úszodék jelent meg a folyóban, ezért elővigyázatosságból megtiltották a fürdőzést a két Szabastrandon. Dr. Görgény Jenő Gyula polgármester közösségi oldalán közölte, hogy a legutóbbi vízminta eredménye negatív lett, vagyis nem mutatta ki a fürdőzők egészségére veszélyes szennyeződést, ezért hétfőtől ismét megnyitották a város de is strandot. A tiltás feloldását Köves Mihály doboz polgármestere is megerősítette, jelezve, hogy a szanazugi Szabastrandon is újraengedélyezett a fürdőzés. A döntés különösen kedvező a várható újabb hőhullám előtt. A szennyeződés miatt korábban elrendelt horgászati tilalom feloldása is napirenden van a fekete-körös magyarországi szakaszán. A negatív vízminta alátámasztja a korábbi feltételezést, amely szerint a folyóba növényi eredetű úszadék került, ami nem jelent veszélyt sem a fürdőzőkre, sem a vízminőségre. Szülői értekezettel és az első edzésekkel megkezdődött a Csabai Csirkefogók Vízilabda Klub utánpótlás csapatainak nyári felkészülése. A vezetőedző Fodor Ádám elmondta, mindegy két hónap áll rendelkezésükre ahhoz, hogy a csapatok megfelelő állapotban kezdhessék meg az új szezont. A felkészülés első állomása a szülői értekezett volt, amelyet Balázs Lajos ügyvezető elnökkel és az edzői stábbal közösen tartottak. Fodor Ádám ismertette, hogy a klub bevételei az elmúlt években nem emelkedtek, miközben a kiadások jelentősen nőttek, ezért takarékosabb gazdálkodásra van szükség. Hozzátette, a szakmai programot is bemutatta a szülőknek, egyben arra kérte őket, hogy továbbra is támogassák a klub munkáját és segítsék a rendszeres edzés látogatást. A vezetőedző közölte, hogy a korosztályos bajnokságok rajtjának időpontja még nem ismert, ezért 8-9 hetes felkészülési időszakkal számolnak. Jelenleg napi két edzést tartanak, az első héten elsősorban az úszás tudás fejlesztése kerül előtérbe, jövő héttől pedig a szárazföldi feladatok mellett, mert labdás edzések is szerepelnek a programban. Erre azért is szükség van, mert hamarosan következik a hagyományos Szentesi Kupa. A legfiatalabbak csak a jövő héten kapcsolódnak be a munkába, a számukra napi egy edzést szerveznek. Az edzői stábban is történt változás, Katona Péter 4 év után távozott a klubtól, utódja pedig az egykori csabai játékos, a 23 éves Bencsik Bence lehet, aki már megszerezte a szükséges képesítést és a tavasz idén során is segítette a szakmai munkát. Fodor Ádám elmondta, hogy Bencsik Bence az országos utánpótlás bajnokságban szereplő gyermek, serdülő és ifjúsági csapatok felkészítésében vesz részt. Emellett a 20 éves Hajdú Andor is bekapcsolódik az edzői munkába. Segítségükkel kisebb csoportokban célzottabb edzéseket tudnak tartani, ami hatékonyabban szolgálja a játékosok fejlődését. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom önöktől, további kellemes rádiózást kívánok.
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon ki van találva. Mindenből annyi és pont úgy, ahogy kell.
2: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
3: A szépség elsőre hódít. A minőség minden nap bizonyít. Tartós és esztétikus hidegburkolatok, SPC-k, laminált parketták, kádak, kabinok választása szakértői segítséggel. Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út, 18.
4: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
5: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
6: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
7: Reklámot hallottak.

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója. Csak

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis vagy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.
2: Even though we both know we're liars and we start each other's fires.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben értékelte a kormány első 70 napjának eredményeit, kiemelve a vényköteles gyógyszerek

hogy a feltárt korrupciógyanús ügyek elszámoltatása mellett újabb országjárásra indul. A 2016 előtti típusú vagyonosodási vizsgálatok visszatérésére hívja fel a figyelmet az EY adótanácsadó cég. Az eljárás során a NAV nem konkrét ügyleteket, hanem az adózó életvitelét és vagyongyarapodását hasonlítja össze a bevallott jövedelmeivel. A módszer sajátossága fordított bizonyítás, vagyis

0: kérésében. Több mint 160 ezeren töltötték ki két hét alatt a közlekedésbiztonsági társadalmi egyeztetés kérdőívet, amely alapján a válaszadók többsége szigorúbb fellépést sürget a KRESZ szabályszegőkkel szemben. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium közlése szerint a lakosság támogatja az illegális utcai versenyzők, a gyorshajtók és a visszaesők keményebb büntetését, emellett szigorítanák az elektromos rollerek használatát is. A szabályozási javaslatokhoz illeszkedő konzultációt szeptember 9-éig tölthetik ki az állampolgárok. Társadalmi egyeztetésre bocsátották az Alkotmánybíróság függetlenségét és költségvetési önállóságát helyreállító törvényjavaslatot. A szabályozás értelmében a testület elnökét a jövőben maguk az alkotmánybírók választják meg 3 éves időtartamra, emellett a döntések közzététele is átláthatóbbá válik. A magyar közlönyben megjelent tervezetet augusztus 4-éig lehet véleményezni, mielőtt az országgyűlés szavazna róla.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Csaba.
1: Ez a Csaba.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ha a gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás. Gardaland Kft. Mobil WC bérbeadása és tisztítása. Gardaland.hu.
4: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
5: A Digbuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként.
6: Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el.
5: Utána az árak visszatérnek a jelenbe.
6: Az időkapu nyitva. Gyula, Békés Csaba és környéke.
5: Digbuild.hu/szőnyegtisztítás.
7: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert minden közel van egymáshoz. A szauna, a büfé, az uszoda. Nem kell sokat gyalogolni.
8: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
5: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
0: Reklámot hallott.

0: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig indul a kívánságműsor, ma is az üzenetek ki, a következő pár perc és a következő pár zene. Rádiózzunk együtt, hangerőt a készülékekre. Up with it.

0: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig itt a Kívánság műsor, és itt is van egy üzenet természetesen. Sziasztok, Rolinak a 20. születésnapja alkalmából kíván az egész szűz család a nagyon boldog születésnapot és jó ünneplést és kitartást mindenben. Hát mi is ilyen jókat kívánunk, és a most érkező zene is az üzenet mellé szól.

0: Csaba Rádió. Csaba Rádió. Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig itt a kívánság műsor. Ne feledkezzünk el a mai névnaposainkról, köszöntsük mindenféleképpen a Márta és a Flóra nevű ismerőseinket, nekik nagyon sok boldog névnapot. A kívánság műsor pedig ezzel és egy most érkező dallal pedig a végéhez is érde. A folytatásban is itt vagyok önnel.
1: Szia! Nossa!

0: kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor szól önnél. Hozom a jó zenéket egészen délután kettőig, illetve egy érdekességet, a mai nap szülöttjei közül egy nevet kiemelnék, ugyanis 1935 szülöttje Montág Imre, nyelvész, színészpedagógus, akinek a mai napig igencsak emlegethetjük akár a nyelv és a nyelvész gyakorlatait. Én pedig a következő órában is gyakorlom ezeket, és hozom a jó zenéket is, rádiózzunk együtt.

Itt a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Az időjárásra rápillantva a következő napokban azért nem kell majd a napszemüveget levenni, azt hiszem 34-36 fokokat is mérhetünk a következő napokban, de a hétvégére ebből akár 40 fok is lehet, magas lesz a hőség és magas lesz az UVB sugárzás is, erre figyeljünk mindenképpen. Én indítom ezt az órát, sok jó zenével most!

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba.
1: Csaba Rádió.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám. A Digbuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként.
5: Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el.
4: Utána az árak visszatérnek a jelenbe.
5: Az időkapu nyitva. Gyula, Békés Csaba és környéke.
4: digbuild.hu/szőnyegtisztítás.
6: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream Viszérklinikán. www.irsebész.info.
7: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyógyvízzel valami csodálatos. Itt is szoktuk megbeszélni a barátnőkkel a legfontosabbakat minden héten.
8: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
9: Tudtad? Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
10: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít. Tartós és esztétikus hidegburkolatok, SPC-k, laminált parkettak, kádak, kabinok választása szakértői segítséggel. Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, ami jár. Békés Csaba, 2-1-házi út 18.
11: Ha a gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás. Gardaland Kft. Professzionális ipari alpin kivitelezések. Gardaland.hu.
12: Reklámot hallottak.

0: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig szól a délutáni zenés információs magazinműsor. Itt van egy érdekesség a nagyvilágból. Nem tudom, tudta-e, hogy 2023-ban a James Webb teleszkóp felfedezett egy bolygót, ahol vízgőz nyomait is kimutatták. A K2-18b nevű exo bolygón észlelték ezt a jelet, ami az eddig legerősebb bizonyíték arra, hogy a légköre támogathatja az élet kialakulását. Bár még nincs bizonyíték életre, ez az egyik legígéretesebb célpont a kutatásokban.

0: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Ennek értünk a végéhez. Köszönöm, hogy együtt tölthettük az elmúlt két órát. Holnap is jövök, déltől további szép napot!

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe.

0: Csoma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Csaba 88.9-en, én debreceni Ilona vagyok. Ma a terítéken a lazanya, a csirkeszárnyak és a rúzs. Ezeknek van ugyanis napjuk, ünnepelhetjük őket együtt, meg azt is, hogy nyár van. Tegyük ezt a kedvencek társaságában. Már is hozzuk a legjobb nyári válogatást.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
0: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitvatartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642 002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
2: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít. Tartós és esztétikus hidegburkolatok, SPC-k, laminált parkettak, kádak, kabinok választása szakértői segítséggel. Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, Kétegyházi út 18.
3: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Hát a szauna után a merülő medence valami csoda. Úristen, totális felfrissülés.
0: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
4: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
5: Reklámot hallottak.

0: rádiója. Csaba rádió.
1: Sok-sok jó zenét hallgattunk már ma délután együtt eddig is, és bízom benne, így lesz ez a folytatásban is. Szenteljünk néhány szót sokunk kedvenc ételének, melyet a világon szerintem szinte mindenhol ismernek. Július 29-e van a lasagna napja. Utána néztem, egyesek szerint etruszk, mások szerint arab vagy perzsa eredetű. Világhódító útja a 15. században kezdődött. Ekkor Francesco Zambari felfedezte, hogy a tészta csíkokat rétegezni kell, és a közéjük sajtot szór, akkor az étel nem csak ízletes, hanem kiadós is lesz. Persze az angolok, a franciák és az olaszok is elkezdték készíteni a saját változatukat, és már tudjuk, hogy a bolognai ragus változatot Olaszországban találták fel. Évszázadokkal ezelőtt nem csak ízletessége miatt kedvelték, praktikus okokból is ezt tették az asztalra, hiszen akkoriban jelentős problémát okozott az elvesztett fogak hiánya. Nem igazán tudták pótolni, ezért felértékelődtek a puha ételek. Manapság viszont azért esszük, mert finom. Szívesen kérdezném, ezek után mi készül vacsorára?

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: faster.
1: Ez a Csaba.
2: Az elmúlt 20 év legjobb dalai, a tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba. Szép délutánt mindenkinek. Mint azt már említettem, ma van a Tigrisek világnapja. A tigrisekről beszélünk, és arról is, hogy mi mit tehetünk értük. Emellett programot is hozok, és természetesen a kedvenceket, mégpedig pihenés mellé. John Bulldog szerint akkor jön el a pihenés ideje, hogyha már látjuk, ami előttünk van. Előttünk a kedvencek, velük kívánok szép délutánt.

0: műsoros lágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis vagy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Szemét.
5: Levittem.
4: Villany.
5: Befizettem.
4: Klíma.
5: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
4: Hol?
5: kaisai.hu.
6: Hogy miért szeretem a Csaba is strandot? Mert imádok csúzázni a tesómmal. Főleg a zölden.
1: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
7: Tudtad? Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be. Csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hív minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
8: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
9: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
8: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, Kétegyházi út 18.
1: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
3: Reklámot hallottak.

0: ma.
1: Csaba Rádió.
2: Csaba Rádió.
3: Sok-sok jó zenét hallgattunk már ma délután is együtt, és bízom benne, hogy ez így lesz a folytatásban is. Július 29-e van a Tigrisek Világnapja. Ezen az ünnepnapon a tigrisekre, mint veszélyeztetett fajra hívjuk fel a figyelmet. Földünk egyik legnagyobb testű ragadozó macska féléiről van szó, ám az orvadászat őket is a kihalás szélére sodorta. Sajnos ez 9 alfajuk mindegyikére igaz. A bali tigris a 40-es években, a kaszpi tigris a 70-es években, a jávai tigris pedig a 80-as években halt ki teljesen. Veszélyben a maláj, a bengáli és a szumátriai tigris is. Néhány érdekesség ezekről a csodálatos lényekről. Remekül futnak, kiválóan úsznak. Tudnak fára mászni, és akár 8-10 méteres ugrásra is képesek. Ennek ellenére átlagosan 10-20 vadászatból mindössze csak egyszer járnak sikerrel. Naponta 35-40 kilométert is megtesznek. És tudjuk, sokakat megihlettek. Vigyázzunk a földünkre és a tigrisekre.

Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió. Csaba Rádió.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: 88.9 Csaba, Békés megye kedvenc rádiója, ahol nem csak slágerek, igazi kedvencek szólnak, remélhetőleg pont olyan sorrendben, ahogy az ünnepeltek szeretik. Szeretettel köszöntjük mindazokat, akik július 29-én születtek. Az ő csillagjegyük az oroszlán, és állítólag ők most nagyon higgadtak és nagyvonalúak. Kívánom, hogy legyen számukra mai nap örömteli és boldog, jó egészséget, sok boldogságot, és Isten éltesse a Mártákat és a Flórákat. A Márta bibliai név, jelentése úrnő, míg a Flóra latin eredetű név, jelentése virág. Márték, Flórák, Mártikák, boldog névnapot!

0: A tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba
1: Rádió.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám. Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
5: Szemét.
6: Levittem.
5: Villany.
6: Befizettem.
5: Klíma.
6: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
5: Hol?
6: kaisai.hu.
7: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!

0: szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
1: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
0: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, Kétegyházi út 18.
2: Reklámot hallottak.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Változatosan szólnak kedvenceink, pont úgy, ahogyan szeretjük, ez a Csaba. Javaslom, menjünk színházba, a víz fölé. A Szarvasi Vízi Színház ugyanis rengeteg programmal vár minket a nyár során. Augusztus 13-án csütörtökön az Orlai produkció előadása érkezik Szarvasra, Csengetett Milord címmel. Főszerepben Molnár Piroskát, Gyabrunka Józsefet és Debreceni Csabát láthatjuk. A fent és a lent ellentétére épülő televíziós komédia sorozat után a színpadi változat felhőtlen szórakozást ígér. További részletek a vízi színház.hu weboldalon.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Augusztus 31-ig kaphatnak póthatáridőt az élelmiszerkereskedők a náluk maradt nyugdíjas élelmiszer utalványok visszaváltására egy új rendelet tervezet szerint. Az elszámolás módja megváltozik, a vállalkozóknak a bankok helyett a Magyar Államkincstár

0: vállalkozásokhoz és családokhoz. Több mint 70 milliárd forintos infrastruktúrális támogatásról és 10 000 vendégmunkás behozataláról szóló megállapodásról számolt be a külügyminisztérium a Vivaldi szegedi beruházásával kapcsolatban. Velkei György László államtitkár közölte a tárcairat anyagai szerint. A kínai vállalattal kötött korábbi egyezség részletei most váltak ismerté. Stomp Péter államtitkár hangsúlyozta, a kormány a jövőben kizárólag a szegediek és a magyar emberek érdekeit képviselve tárgyal majd a beruházóval. Nem csak Budapesten, hanem a vidéki nagyvárosokban is komoly problémát jelentenek az illegális közúti versenyek, ahol az autósok gyakran parkolókban gyűlnek össze. Az országos rendőrfőkapitányság közölte, hogy minden lakossági jelzésre kiszállnak, miközben a közlekedési és beruházási minisztérium már az extrém gyorshajtók járművének elkobzását is fontolgatja. A Magyar Mobilitás és Autóklub támogatja a szigorú fellépést, de a kocsi elkobzás csak kivételes és pontosan szabályozott esetekben tartja elfogadhatónak.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

Nyárias hangulatban szólnak kedvenceink, szép délutánt kívánok velük, ez a Csaba 88.9-en. Július 29-e van a Rúzs világnapja, éppen ezért hamarosan egy kis rúzs történelem következik. Anne Lamott, amerikai regényíró szerint az öröm a legjobb smink, de egy kis rúzs is közeli befutó. Tártkarokkal várjuk a befutó kedvenceket, teljen kellemesen a délután a Csabával.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést támogatja a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Sok napsütésre számíthatunk, de helyenként átmenetileg erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés. Zápor, zivatar kialakulhat. Időnként élénk lehet a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Csaba Rádió.

0: Csaba kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Tudtad? Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
3: Szemét
4: levittem.
3: Villany
4: befizettem.
3: Klíma
4: megrendeltem. Kaisai klímát találtam szerelőt is.
3: Hol?
4: kaisai.hu.
5: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
6: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
5: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, Kétegyházi út 18.
7: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
8: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetX-el búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
9: Reklámot hallottak.

0: time.
1: A tegnapi is a ma kedvencei.
2: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba.
3: A legjobb válogatásban a Csabán szólnak a kedvencek között pedig főzünk cukkini krémlevest. Biztosan mindenkinek megvan a saját receptje, én most néhány trükköt osztok meg. Kerüljük a lisztet. Liszteljet, hogyha egy szem krumplit is a cukkini közé keverünk, akkor az tartalmat, mélységet, sűrűséget ad majd. Zsenge cukkiniből dolgozzunk, akkor lesz igazán zamatos a végeredmény. Ami még finomabb, hogyha van otthon úgynevezett alaplé. Azaz, amikor húslevest főzünk, pontosan az ilyen alkalmakra, különböző krémlevesekhez tehetünk félre belőle, le lehet fagyasztani. És ha elkészült a finom leves, az sem mindegy, hogy mivel díszítjük a tetején. Minél többféle sajtot reszelünk le, annál különlegesebb lesz majd. A pirított kenyérkockákat pedig meglocsolhatjuk fokhagymás olívaolajjal, az igazi non plus ultra pedig még egy szelet pirított bacon. No, most már megéheztem egy kis cukkini krémlevesre, bízom benne nem csak én. És bízom benne nem csak én hallgatom a kedvenceket, örülök, hogy együtt hallgatjuk őket.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Nyári zenék nyári hangulatban, a tegnap és a ma kedvencei. Ez a Csaba, július 29-én a Rúzs világnapján. Ezen a napon a nők és a rúzsok szerelmesei ünneplik a nőiesség és a szépség jelképét. A rúzsok története több ezer évre nyúlik vissza, karrierje viszont egyáltalán nem töretlen. Voltak időszakok, amikor a gazdagok státuszszimbólumként viselték, később akár halállal is büntethették a viselését. Jönnek a részletek. Az első ajakszínezők az ősi Mezopotámiából származnak, mintegy 5000 évvel ezelőttről. Akkor porrá őrölt féldrága köveket használtak az ajkak és a szemhéj megfestéséhez. Egyiptomban is használták a rúst, és körülbelül 1000 évvel ezelőtt az iszlám fénykorában egy andalúz arab tudós volt az, aki megalkotta az első tömör rút formájú illatosított rúst. Európában a 16. században első Erzsébet angol királynő ideje alatt vált népszerűvé. Ő maga is előszeretettel festette vérvörösre ajkait. A középkorban tilos volt rúst viselni, akár boszorkánynak is kikiálthatták, és halállal is bűnhődhetett, aki ezt a tilalmat megszegte. A 18. században az angol parlament törvényben tiltotta be, hogy a hajadonok rúst viseljenek. Ha ezt mégis megtörtént, akkor a házasságot érvénytelenné nyilvánították. Számtalan érdekességet találunk még a rúzsról, amelynek ma van a világnapja. We were good.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Szemét.
3: Levittem.
1: Villany.
3: Befizettem.
1: Klíma.
3: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
1: Hol?
3: kaisai.hu.
4: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
5: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere, ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka. Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk.
6: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
7: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
6: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út 18.
8: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
0: Reklámot hallottak.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a VOSZ Békés megyei szervezete. A helyi vállalkozókért.
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Az apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban. Az október 31-éig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakor különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: A programajánlót támogatta a VOSZ Békés megyei szervezete. A helyi vállalkozókért.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Csaba Rádió. Ez a Csaba Rádió.

0: Csaba Rádió.
1: Áldás Havának utolsó előtti napján, július 29-én, amikor a tigriseket és a rúst is ünnepeljük, eddig tartott közös műszakunk. Én Debrecen Igróna vagyok, köszönöm, hogy ma is együtt hallgattuk a kedvenceket. Mint mondtam, ma van a rúzs világnapja. Egy érdekességgel búcsúzom. 1927-ben állítólag olyan jól sikerült egy tartós rúzs megalkotása, hogy képtelenség volt lemosni az ajkakról. Éppen ezért be is tiltották a forgalmazását. Mi nem tiltunk semmit, sőt, szabad utat adunk a kedvenceknek. Teljen velük továbbra is kellemesen a délután, viszont hallásra.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben értékelte a kormány első 70 napjának eredményeit, kiemelve a vényköteles gyógyszerek áfamentességét, a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást és a tűzifa áfa csökkentését.

eljárásra indul. A 2016 előtti típusú vagyonosodási vizsgálatok visszatérésére hívja fel a figyelmet az EI adótanácsadó cég. Az eljárás során a NAV nem konkrét ügyleteket, hanem az adózó életvitelét és vagyongyarapodását hasonlítja össze a bevallott jövedelmeivel. A módszer sajátossága a fordított bizonyítás, vagyis az adózónak kell igazolnia a forrásait, akár 10-20 évre visszamenőleg. A hatóság munkáját ma már mesterséges intelligencia is segíti az ellentmondások kiszűrésében. Újra megnyitja kapuit a nagy közönség előtt a Sándor Palota augusztus 1-én és 8-án a Nyitott Kapuk program sorozat keretében. Forsoffer Ágnes, a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök közölte, az érdeklődők idegenvezetéssel járhatják be a 220 éves épület reprezentatív termeit, és különleges történeteket hallhatnak a palota históriájából. A vezetett sétákra egyéni látogatók, és legfeljebb 20-30

0: törvényjavaslatot. A szabályozás értelmében a testület elnökét a jövőben maguk az alkotmánybírók választják meg 3 éves időtartamra. Emellett a döntések közzététele is átláthatóbbá válik. A magyar közlönyben megjelent tervezetet augusztus 4-ig lehet véleményezni, mielőtt az országgyűlés szavazna róla.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Why wait to say, at least I did it my way. Lie away.

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Az elkövetkezendő pár órában egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk, valamint a legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A közlekedési információkat támogatja a kuldoktor.hu.
2: Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor. Bárhol, bármikor.
3: Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
4: Aszfaltoznak Sarkad és az országhatár között, valamint Dobozon több utcában, ezért itt többnyire félpályás útlezárással kell számolni. A Gyula-Furta összekötő úton vasúti átjárót építenek. Jó utat a közlekedőknek!
1: A közlekedési információkat támogatta a kuldoktor.hu.
2: Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Békés megye kedvenc rádiója.
6: Csaba Rádió.

0: megvan és a ma kedvencei. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
2: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
3: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
2: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2 Egyházi út 18.

0: A DigBuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként.
1: Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el.
0: Utána az árak visszatérnek a jelenbe.
1: Az időkapu nyitva Gyula, Békés Csaba és környéke.
0: digbuild.hu/szőnyegtisztítás.
2: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
3: Internetix.
2: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
3: Internetix.
2: Díjmentes bekötés.
3: Internetix.
2: Legmodernebb optikai hálózat.
3: Internetix.
2: Megbízható, elérhető, korlátlan.
3: Internetix.
2: Ne várj, érdeklődj a 66-333-333-as számon.
3: Internetix.
2: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
4: Reklámot hallottak.

0: tegnap és a ma kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: Szép jó napot kívánok, Önök Nédu Gézát hallják. Július 29-én szerdán, a mai napon a Flórák és a Márták ünneplik névnapjukat. A Flóra latin mitológiai eredetű női név, a virágok és a tavasz római istenőjének a neve, jelentése virág. A Márta arameus eredetű bibliai női név, a jelentése úrnő. Boldog névnapot kívánunk nekik. Megyünk is tovább, már érkeznek is a legnagyobb slágerek. Kellemes szerdát és kellemes rádióhallgatást kívánok.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés.

0: műsornak kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Július 29-e szerda van, 45. születésnapját ünnepli a mai napon Fernando Alonso, Formula 1-es világbajnok spanyol autóversenyző, aki jelenleg az Aston Martin F1 team pilótája. Ő a száguldó cirkusz történetének legtapasztaltabb versenyzője, az első pilóta, aki átlépte a 400 nagydíj hétvégés részvételt. Alonso a királyi kategória egyik legmeghatározóbb alakja, pályafutása során több mint 100 dobogós helyezést szerzett. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen üdvözöljük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat. A folytatásban pedig jönnek a legnagyobb slágerek, kellemes szerdát és kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megy egy kedvenc rádiója.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Július 29-e szerda van, 45 évvel ezelőtt kötött házasságot Károly herceg és Lady Diana Spencer a Szent Pál katedrálisban, Londonban. A helyszínt azért választották a Westminster apátság helyett, mert több vendég befogadására volt alkalmas. Körülbelül 3500 meghívott vendég vett részt a szertartáson, világszerte mintegy 750 millió ember követte élőben a közvetítést. Az eseményre egy szerdai napon került sor, amely munkaszüneti nap volt az Egyesült Királyságban. Megyünk is tovább, már érkeznek is a legnagyobb slágerek. Kellemes szerdát és kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Önök Nédó Gézát hallják. Ebben az órában is érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk és a legjobb slágerek. Egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A szépség elsőre hódít. A minőség minden nap bizonyít.
2: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
1: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út 18.
3: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhoz szállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
4: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
5: Reklámot hallottak.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Július 29-e szerda van, 170 évvel ezelőtt hunyt el Robert Schumann, német zeneszerző, a zenei romantika egyik vezéregyénisége. 1840-ben nősült meg, házasságának első boldog éve bőséges zenei termést eredményezett, ebben az évben 138 dalt írt. A zenetörténet a dalok éveként nevezi ezt az esztendőt, a későbbiekben egyre több, magasabb szintű alkotás került ki a kezei alól, például szimfóniák vagy kamaraművek. A folytatásban pedig érkeznek a jelenkor legnagyobb slágerei, kellemes rádióhallgatást és kellemes szerdát kívánok!

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géci Adrián vagyok. 2026. július 29-e szerda, délelőtt 10 óra vallásuk, miről is lesz ma szó. Több száz hagyományőrző elevenítette fel a gyulai városromát. Vajdasági kirándulással erősítették kapcsolatukat az Orosház és Magyar Kanizsai nyugdíjasok. Megkezdte a nyári felkészülést a csabai csirkefogók utánpótlása. A gyulai végvári napok egyik leglátványosabb eseményeként csaknem 300 hagyományőrző idézte fel szombat délután a gyulai vár 1566-os ostromát és hősies védelmét. A hadijátékra ezúttal is megtelt a várkert, ahol több száz érdeklődő követte figyelemmel a történelmi csata jeleneteket. A rendezvény egész hétvégén számos programmal várta a látogatókat. A város vendéglátóhelyei a végvári ízutazás keretében korabeli ízek által ihletett fogásokat kínáltak, míg a várkertben történelmi bemutatók, hagyományőrző foglalkozások, korabeli gasztronómiai programok és agárfuttatás is szerepelt a kínálatban. A portyázó török, martalócokat megjelenítő hagyományőrzők ezúttal a gyulai várfürdőben is feltűntek, ahol nagy sikert arattak a fürdőzők körében. A délutáni hadijáték során 27 hagyományőrző csapat mintegy 300 tagja elevenítette fel a 460 évvel ezelőtti eseményeket, amikor a hozzávetőleg 2000 fős várőrség hősiesen állt ellen a mintegy 30 ezres oszmánsereg támadásának. Az eseményeket professzor dr. Csikeny Tamás hadtörténész ismertette, aki a csata jelenetekhez kapcsolódva bemutatta az ostrom történelmi hátterét is. Elmondta, hogy Pertev pasa 1566. július 2-án érkezett 30 ezres seregével Gyula alá, ezt követően pedig megkezdődött a 63 napon át tartó ostrom, amely a magyarországi várháborúk egyik leghosszabb ostroma volt. Hozzátett, hogy a török sereg a város körülzárás előtt a várvédők még kitörtek, de két egyháza térségében összecsaptak a felvonuló oszmán csapatokkal. A hadtörténész arra is emlékeztetett, hogy az 1566-os oszmán hadjárat legfontosabb célja a Szigetvár, Gyula és Eger elfoglalása volt. A gyulai várat Kerecsényi László irányításával védték, és azt is kiemelte, hogy az erődítmény a 16. században jelentősen eltért a ma látható állapotától. Munkácsi Mihály életének kevésbé ismert részleteit is megismerhették azok, akik részt vettek a Munkácsi negyed szombati város ismereti sétáján. Szalai Ágnes, a Munkácsi emlékház történésze arról beszélt, hogy a vasút megjelenése nem csak Békés Csaba fejlődésére, hanem a világhírű festő életére is jelentős hatással volt. A történész felidézte, hogy Munkácsi Mihály 1844-ben Munkácson született Lib Mihály Leó néven. Szülei korai halála után testvéreivel együtt rokonokhoz került. Mihály és húga Gizella 1852-ben érkeztek Békés Csabára, a kisfiú nagybátyjához. Húga pedig a mai Munkácsi emlékházként ismert egykori Steiner Omaszta kúriába költözött. Elhangzott, hogy Munkácsi még nem vonattal érkezett Békés Csabára, hiszen az első szerelvény csak 1858. október 25-én futott be a városba. A Szolnok és Arad közötti vasútvonal kiépítésével Békés Csaba bekapcsolódott az országos és a nemzetközi közlekedési hálózatba. Az első állomásépület az volt, amely előtt ma is gőzmozdony található, a jelenlegi vasútállomás pedig később épült fel. Szalai Ágnes elmondta, hogy Munkácsi Mihály néhány nappal az első vonat érkezése után 1858. október 30-án utazott először vasúton. Aradra indult asztalosinasnak, és későbbi visszaemlékezéseiben azt írta, hogy a vonat fütyöt egy boldogabb élet kezdetének remélte. Az út azonban nem úgy alakult, ahogyan elképzelte, később Gyulára került, ahol Szamosi Jelleg felismerte festői tehetségét. A történész hozzátette, hogy Munkácsi 1863-ban Pestre költözött, majd folyamatos munkával és tanulással építette pályáját. Az alkotáshoz szükséges eszközök és modellek jelentős költséget jelentettek számára, 1865-től pedig külföldön is tanult. Rendszeresen hazatért Magyarországra, majd ismét útnak indult, feltehetően vasúton jutott el Münchenbe és Düsseldorfba is. Nemzetközi áttörését végül azt hozta meg, hogy 1870-ben a Párizsban aranyérmet nyert, Síralomház című festményét egy neves amerikai műgyűjtő vásárolta meg.

Tovább erősödik az együttműködés a magyar kanizsai civilek és az orosházi nyugdíjasok érdekvédelmi egyesülete között. A két szervezet évek óta jó kapcsolatot ápol, ennek részeként ezúttal az orosházi egyesület szervezett kétnapos kirándulást a Vajdaságba. A nyugdíjasházból összesen 44 résztvevő indult útnak. Magyar kanizsán hajóra szálltak, ahol a Tisza panorámájában gyönyörködhettek, a délutánt pedig egy folyóparti tanyán töltötték. Az éjszakát magyar kanizsán töltötték, majd másnap Zentára utaztak. A program során megtekintették a zentei városháza dísztermét, ahol a település történetével és nevezetességeivel ismerkedtek meg. A vállalkozó kedvű résztvevők a több mint 200 lépcsőt is megmászták, hogy feljuthassanak a toronyba. A kirándulás teljes időtartama alatt Bálint István, a Magyar Kanizsai Civil Szervezet vezetője kísérte a csoportot, és az ő közreműködésének köszönhetően változatos programokon vehettek részt. A helyszínek történetét és érdekességeit Jenei Erzsébet ismertette a résztvevőkkel. Feloldották a fürdőzési tilalmat a Gyulaváros erdei és a Szanazugi Szabastrandon, így hétfőtől ismét használhatják a fürdőzők a fekete-körös érintett partszakaszait. Mint ismert, a múlt héten úszodék jelent meg a folyóban, ezért elővigyázatosságból megtiltották a fürdőzést a két Szabastrandon. Dr. Görgényi Ernő Gyula polgármestere közösségi oldalán közölte, hogy a legutóbbi vízminta eredménye negatív lett, vagyis nem mutatta ki a fürdőzők egészségére veszélyes szennyeződést, ezért hétfőtől ismét megnyitották a város erdei. A tiltás feloldását Köves Mihály Doboz polgármestere is megerősítette, jelezve, hogy a Szanazugi Szabastrandon is újra engedélyezett a fürdőzés. A döntés különösen kedvező a várható újabb hőhullám előtt. A szennyeződés miatt korábban elrendelt horgászati tilalom feloldása is napirenden van a fekete-körös magyarországi szakaszán. A negatív vízminta alá támasztja a korábbi feltételezést, amely szerint a folyóba növényi eredetű úszadék került, ami nem jelent veszélyt sem a fürdőzőkre, sem a vízminőségre. Szülői értekezettel és az első edzésekkel megkezdődött a Csabai Csirkefogók Vízilabda Klub utánpótlás csapatainak nyári felkészülése. A vezetőedző Fodor Ádám elmondta, mindegy két hónap áll rendelkezésükre ahhoz, hogy a csapatok megfelelő állapotban kezdhessék meg az új szezont. A felkészülés első állomása a szülői értekezett volt, amelyet Balázs Lajos ügyvezető elnökkel és az edzői stábbal közösen tartottak. Fodor Ádám ismertette, hogy a klub bevételei az elmúlt években nem emelkedtek, miközben a kiadások jelentősen nőttek, ezért takarékosabb gazdálkodásra van szükség. Hozzátette, a szakmai programot is bemutatta a szülőknek, egyben arra kérte őket, hogy továbbra is támogassák a klub munkáját és segítsék a rendszeres edzéslátogatást. A vezetőedző közölte, hogy a korosztályos bajnokságokra

0: szükséges képesítést és a tavasz idény során is segítette a szakmai munkát. Fodor Ádám elmondta, hogy Bencsik Bence az országos utánpótlás bajnokságban szereplő gyermek, serdülő és ifjúsági csapatok felkészítésében vesz részt. Emellett a 20 éves Hajdú Andor is bekapcsolódik az edzői munkába. Segítségükkel kisebb csoportokban célzottabb edzéseket tudnak tartani, ami hatékonyabban szolgálja a játékosok fejlődését. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok.
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: A tegnap és a ma kedvencei Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában. Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Július 29-e szerda van. 39 évvel ezelőtt írták alá a Franciaországot és Angliát összekötő víz alatti alagút építéséről szóló megállapodást. A Franciaországot és Angliát összekötő víz alatti vasúti alagút, vagyis a csalagút megépítését lehetővé tevő történelmi megállapodást, a Canterbury szerződést 1986. február 12-én írta alá Margaret Thatcher brit miniszterelnök és François Mitterrand francia elnök. Az egyezményt követően a tényleges építkezés 1987-ben kezdődött meg, a kész alagutat pedig 1990

2014 május 6-án adta át a nagy közönségnek II. Erzsébet brit királynő és François Mitterrand francia elnök. A teljes alagút 50,5 km hosszú, ebből 37,9 km közvetlenül a tengerfenék alatt húzódik, amivel világrekorder. További érdekesség, hogy az alagút teljes egészében magántőkéből épült, állami támogatások nélkül. Megyünk is tovább, hölgyeim és uraim, a folytatásban érkeznek a legnagyobb slágerek. Kellemes szerdát és kellemes rádióhallgatást kívánok!

Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Hölgyeim és uraim, az elmúlt pár órában velem Nédo Gézával rádiózhattak. Velem legközelebb a holnapi napon 17 órától találkozhatnak ismét. Vigyázzanak egymásra és vigyázzanak magukra is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek, viszont hallásra.

0: Ez a Csaba.
1: A mai estén is csak a kedvenceink, a legjobb dalok. Mint mindig, a következő órákban ezeket fogom nyújtani, és persze a legfrissebb és legérdekesebb infókat is tálalom. Én Hászalai Balázs vagyok, nagyon számítok rátok. Töltsük együtt az időt, jó rádiózást!

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mik vagy a kedvenc rádiójában? Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Negyedszázados jubileumát ünnepli Tori Amos egyik legkülönlegesebb lemeze. A Strange Little Girls most bővített változatban jött. Az album nem hagyományos kiadvány, az énekesnő férfi előadók dalait értelmezte újra női nézőpontból, gyakran egészen új érzelmi tartalommal. A lemezen a Beatles, a Depeche Mode vagy éppen a Velvet Underground dalai szerepelnek, de hallható egy különleges Eminem, illetve egy Slayer feldolgozás is. Az új kiadás további meglepetéseket tartogat, bónusz felvételek kerültek rá, többek között Bruce Springsteen,

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Extrém hőség érkezik, emiatt figyelmeztetést adott ki több hatóság, például a katasztrófa védelem. A riasztás miatt fokozott óvatosságra intenek mindenkit. Nagy melegben fontos most a rendszeres folyadékfogyasztás megint, és persze a több pihenés, vagy az otthonok megfelelő árnyékolása. Azt is kérik, hogy különösen figyeljünk most az idősekre, a krónikus betegekre és az egyedül élőkre. Arra is felhívják a figyelmet, hogy a bárki által igénybe vehető légkondicionált helyiségek listája innen Békésből is elérhető a Katasztrófa Védelem honlapján. Mi a frissítő zenékkel járulunk hozzá a következő hőségidőszakhoz. Ezek szólnak nálunk egész nap, például most is.

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba.
1: Csaba Rádió.
3: Oh shit, baby.

Folytatjuk itt a Csaba Rádión szerda esten, hogy a kedvenceitekkel. Hello, ismét én Hászalai Balázs vagyok, játszom a folytatásban is a legjobb dalokat. Ugye velem tartatok.

0: ez a Csaba.
1: Egyszerre hordozza magában a banda klasszikus zenei világát, miközben modern, friss megszólalással próbál új irányokat is mutatni a Magna Cum Laude vadonatúj megjelenése. Ez a Mindig lesz című dal, amelynek megszületésénél ezúttal is a jól ismert alkotópáros működött közre, azaz a zenét Szabó Tibor gitáros szerezte, a dalszövegeket pedig ismét Kara Misa jegyzi. Íme a 99-ben alakult Magna Cum Laude legfrissebb kiadványa.
2: Mindig lesz egy szem,

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: Elindultak a programok a mögöttünk hagyott hétvégén Kapolcson, azaz a művészetek völgyében, ahol vasárnapig érdemes lesz tenni egy jó kis sétát, vagy részt venni valamelyik programon. 5 év kihagyás után újra megnyílik idén az egyik legkülönlegesebb helyszín, ez a klastrom. A romok között idén nem csak zene, hanem kortárs művészet és fényinstallációk is életre kelnek. Ha esetleg a Balatonnál nyaralnánk mostanában, akkor érdemes akár családostól is ellátogatni a művészetek völgyébe, hiszen a Kapolcson és környékén zajló fesztiválon külön családi völgy is várja már a gyerekeket és a szülőket, közös program.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ezek még mindig a kedvenceitek, és ez még mindig a szerda esténk itt a Csaba Rádión. Hello ismét, én Hászalai Balázs vagyok. Remélem, hogy már eddig is kellemesen töltöttétek velünk az időt. A folytatásra is ezt ígérhetem, mármint a legjobbakat a dalokból, és a legérdekesebbeket a színes hírekből. Tartsatok velem!

0: tegnap is a ma kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: Új dallal melegít a nyári albumra a Rolling Stones. Itt az In the Stars című szerzemény, amely júliusban érkező korong egyik előfutára. A zenekar szerint ez a dal jól mutatja majd az új lemez hangulatát, hiszen egyszerűen modern és olyan klasszikus, mint amit a Stompon megszoktunk már. Az új albumon ráadásul még hallható lesz a néhai Charlie Watts játéka, vendégként pedig többek között Paul McCartney és Robert Smith tűnik fel rajta. Na, a Rolling Stones egyelőre nem jelentette új turnét, de a rajongók már most találgatják, hogy vajon bemutatják-e Mick Jaggerék élőben is az új dalokat, amely közül tehát mi most az első előfutárt halljuk.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Csaba kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Visszanyúl a gyökereihez vadonatúj albumán Shania Twain. A friss korong július végén jön majd, és az énekesnő szerint pályafutása egyik legszemélyesebb anyaga lesz. A nemez első ízelítője megérkezett közben Dirty Rosie címmel, ebben egyszerre hallható a klasszikus country hangzás, a rockos lendület, és a westernes világ, ami ugye mindig is meghatározta Shaniát zenét. Az új albumon az énekesnő saját fiatalkorára és zenei inspirációira tekint vissza, miközben több műfajt is összegyúr, a hagyományos country mellett pop, soul és rockos elemek is helyet kapnak a dalokban. A célja most nem egy újabb látványos pop produkció volt, hanem egy szinte személyes zenei utazás. Shania Twain a nyáron Harry Styles oldalán is színpadra lép majd

0: Csaba Rádió. Ez a Csaba Rádió.
1: A mai esténket sajnos lassan le kell zárnom, viszont holnap jövök megint, és néhány órán keresztül én biztosítom a jobbnál jobb dalokat. Érdemes lesz csütörtökön is a Csaba Rádiót választani. Egész nap persze, nem csak az esti órákban. Mára még egyszer nagyon köszönöm, hogy együtt tölthettük az időt. Kívánok nektek jó éjszakát. Házszalai Balázst hallottátok.

amikor a kezedbe kenyér kerül és tavasz fut a kertbe. Juss a keszedbe, mikor diderekbe kúsz.

0: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
1: Több mint 200 új hallgató kezd a Gál Ferenc Egyetem gazdasági karán. Lemond önkormányzati mandátumáról Polgár Zoltán. Általános horgászati tilalom a Fekete-Körös teljes magyarországi szakaszán. Új turisztikai fejlesztések tették vonzóbbá a várhelyi tábort Szeghalmon. Már is mondom a részleteket. Kihirdették a felső oktatási felvételi ponthatárokat, így eldőlt, hogy a jelentkezők mely intézményekben kezdhetik meg tanulmányaikat. A Gál Ferenc Egyetem gazdasági karán több mint 200 gólya indulhat el szeptemberben, ismertette dr. Árpási Zoltán dékán. A felvételi rendszerben összesen 500 pontot lehetett szerezni, a középiskolai tanulmányi és érettségi eredmények alapján legfeljebb 400-at, ehhez társult a maximum 100 intézményi pont. A felvi.hu oldalon közzétett ponthatárok alapján alakult ki, hogy hány ponttal lehetett bejutni a gazdasági kar különböző szakjaira. A karon több alapképzés indul nappali munkarendben állami ösztöndíjas formában. A DK-n elmondta, hogy a gazdálkodási és menedzsment, a pénzügyi és számvitel, valamint a műszaki menedzser szakok a legnépszerűbbek. A műszaki menedzser képzés jelentős létszámmal indul, nem csak nappali, hanem levelező munkarendben is. A felső oktatási szakképzéseknél továbbra is a gazdálkodási és menedzsment, illetve a pénzügyi és számvitel a meghatározó. A gazdasági karon jelenleg nagyjából 650 hallgató tanul, ez a létszám évek óta stabil, ami fontos alapot ad a további fejlődéshez, tette hozzá dr. Árpási Zoltán. Úgy véli, az elmúlt időszak tudatos építkezése meghozta a várt eredményt, a térség középiskoláival kialakított jó kapcsolatnak köszönhetően a hallgatók döntő többsége Békésvár megyei. Bízik abban, hogy a jövőben újabb szakok indítására is lehetőség nyílik. Felidézte, hogy a Békés Csabai felső oktatás 40 éves múltra tekint vissza. Korábban bejelentették, hogy a Békésvár megyei kormányhivatal, a Szegedi Tudományegyetem és a Gál Ferenc Egyetem háromoldalú együttműködésének eredményeként a következő tanévtől levelező, 2027-től pedig nappali tagozatos jogászképzés is indul Békés Csabán. A felvi.hu adatai szerint az önköltséges levelező formában induló jogászképzésre 355 ponttal lehetett bekerülni. Augusztus 1-ével lemond önkormányzati képviselői mandátumáról Polgár Zoltán, amivel egy időben megszűnik a társadalmi megbízatású alpolgármesteri tisztsége is. A Békési Művelődési Központ munkatársaként azonban továbbra is a városért dolgozik majd. Döntését egy Facebook bejegyzésben jelentette be, felidézte, hogy 7 évvel ezelőtt kapott bizalmat a választóktól, és kezdhette meg munkáját alpolgármesterként és képviselőként. Úgy fogalmazott, hogy a közös történetük nem ekkor indult, hiszen a városvezetői megbízatása előtt 15 éven át szolgált a Békést. 22 év számára nem csupán munkahely volt, hanem hivatás, és ahogy írta, őszintén mindennél jobban szereti a várost. Elmondta, hogy az elmúlt években szinte minden nap hajnalban járta az utcákat, hogy lássa ébredezni a várost, és gyakran ő nyitotta a hivatalt. Szavai szerint számára sosem volt teher a korai kelés, ha a közösségről volt szó, és minden elért eredményt közös érdemnek tart. Bejegyzésében arról is szólt, hogy megváltozott a világ, és vele együtt az emberek is. Úgy látja, hogy sokszor túl gondoljuk a dolgokat és indokokat keresünk ott, ahol nincsenek. Hangsúlyozta, hogy döntése mögött nincsenek rejtélyek vagy drámák, a városvezetőként eltöltött 7 év és az azt megelőző időszak után úgy érzi, eljött az ideje a váltásnak, hogy új utakra lépjen és megtalálja a belső egyensúlyát. A posztban egy bibliai gondolatot is megosztott, amely, mint írta, belső békét és megbocsátást hordoz számára. Kiemelte, hogy a város kulturális életét továbbra is segíti, ugyanúgy, ahogy az elmúlt 22 évben tette.

0: Pénteken délelőtt 11 órától általános horgászati és halászati tilalom lépett életbe a Fekete-Körös teljes magyarországi szakaszán, miután a folyóban ismeretlen összetételű erős szagú uszadék jelent meg. A korlátozás visszavonásig érvényes. A Békés Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztályának mezőgazdasági osztálya azért rendelte el a tilalmat, mert a Fekete-Körös 19291-es folyószelvényében a várajai úszó vízkiviteli mű felett feltorlódott uszadék állategészségügyi és ökológiai kockázatot jelenthet. A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége közölte, hogy a tilalom nem érinti a fehérköröst, valamint a kettős körösnek az összefolyástól a békési duzzasztóig tartó felső szakaszát. Hangsúlyozták, amint a veszélyhelyzet megszűnik és a tilalmat feloldják, haladéktalanul tájékoztatják a horgászokat. Korábban jelentős mennyiségű, ismeretlen eredetű, erőszakú uszadék gyűlömlett fel a Fekete-Körös Dénes-Majori szakaszán a román-magyar határ közelében. A Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság merülőfalat helyezett el, hogy megakadályozza a szennyező anyag tovább terjedését. A szakemberek megkezdték a szennyeződés lokalizálását és dolgoznak azon, hogy az uszadék eltávolítása, elszállítása és ártalmatlanítása mielőbb megindulhasson. A káresemény körülményeit a Békés Vármegyei Kormányhivatal illetékes hatóságai vizsgálják. A folyó több pontján vízmintákat vettek, de a laboratóriumi vizsgálatok hivatalos eredménye még nem ismert. A vízügyi igazgatóság harmadfokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendelt el, és az előzetes eredmények megérkezéséig szünetel a békési duzzasztó rendszerében található vízkivételek üzemeltetése. A Horgász Szövetség tájékoztatása szerint halpusztulást vagy más vízi állatok károsodását eddig nem tapasztalták. A szervezet arra kéri a horgászokat és a folyók rekreációs használóit, hogy kövessék a hivatalos közleményeket és tartsák be a hatályos korlátozásokat. Szeghalmon lezárult az a turisztikai fejlesztés, amely a vízisportok, a horgászok és a kiránduló csoportok számára kínál új lehetőségeket. A város a Top Plus programból 127 millió forintot nyert a várhelyi tábor és környezetének megújítására. Macsári József polgármester elmondta, hogy a projekt nettó finanszírozású volt, vagyis az áfa összegét az önkormányzat saját forrásból biztosította. Ismertette, hogy a tábor területén kis színpadot és nézőteret alakítottak ki, játszóteret építettek a kisebbeknek és nagyobbaknak, valamint tanösvény és mezitlábas ösvény is készült. A polgármester hangsúlyozta, hogy a várhelyi tábor tavasztól őszig folyamatosan kihasznált, és a fejlesztések hatása már érezhető, a helyszín az eddigieknél is vonzóbbá vált, az ország számos pontjáról érkeznek látogatók. A gát túloldalán csordogáló sebeskörös ugyancsak sokakat vonz, nem csak a horgászokat és a vízisportok kedvelőit, hanem a hétvégi strandolókat is. Bár hivatalos strandot nem üzemeltet az önkormányzat, ehhez például úszómester alkalmazása is szükséges lenne, a forró napokon így is megtelik a part. A beruházás részeként a sebeskörös partján sétányt, szalonnasütőhelyeket, padokat és asztalokat, valamint kukákat, mobilmosdót helyeztek ki, hogy kényelmesebb legyen az ott töltött idő. A parton stégeket telepítettek, sólyapályát alakítottak ki, és bérelhető kajakokat, valamint kajakszállító utánfutót is beszereztek. Mivel Újiráznál a Szeghalom közigazgatási területén kikötési pont is létesült, a vízisportok szerelmesei akár Újiráztól a várhelyi táborig is lecsoroghatnak a sebeskörösön. Macsári József hozzátette, hogy a várhelyi tábor árvízi szükségtározó területén fekszik, ami korlátozza a beruházási lehetőségeket, csak mobil felépítményekben gondolkodhatnak, stabil építményekben nem. Mint mondta, ez a besorolás a 80-as évek óta érvényes, és hiába próbálnak változtatni rajta, immár hosszú évek óta a jelenlegi időjárási viszonyok és az elmúlt évek rendkívüli aszályai miatt ez a kategória szerinte kezdi értelmét veszíteni.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei magazin. A Körös Hír Centrum közéleti műsora.
1: A Munkácsy Mihály Múzeum egy különleges fotókiállítást rendezett, amelyen két békéscsabai művész, Martin Gábor és lánya Martin Vanda munkái láthatók. A tálat több mint fél éven keresztül látogatható. A kiállítás központi témája az éjszakai élet. Bár azonos témával dolgoztak, a fényképek különböző helyszíneken születtek. Martin Gábor Békéscsabán, Martin Vanda pedig 1628 kilométerre távolabb Londonban készítette őket, ráadásul a két sorozat között 4 évtized telt el. Ehhez kapcsolódva beszélgettünk arról is a két művésszel, hogy hogyan lesz valakiből jó fotós, illetve hogy őket keresték, keresik-e tanulni vágyók.
2: Minden esetre még annyit, hogy ugye két fele válik, mert három fele a fényképészeknek, vagy a fotósoknak az útja. Az egyik, aki szerelmes marad a képalkotási folyamatban, szerelmes marad a különböző szuper objektívjaibe, gépeibe, a szuper számítógépes korrekciókba, ő belőlük nem lesz soha fotós. Tehát, de ez egy tényleg szép szerelem. A másik pedig, akikbe üzleti szellem van, azok elmennek óvodát fényképezni, érettségi tablót fényképezni, esküvőt csinálni, ami egyfajta favágó munka végül is. És a harmadik csoport az, akiben igazán van kreativitás, azoknak van esélye esetleg tényleg, hogy komolyabb szakmai szinten jegyezzék őket.
3: Én nem értek veled egyet amúgy ebben, mert hogy vannak, akikben van üzleti szellem, és még elmennek tablót fotózni, de mindemellett ez nem jelenti azt, hogy a megélhetésen túl nincsenek saját szerelem projektjeik fotózásból, csak nyilván meg kell élni valamiből.
2: Én nem találkoztam még ilyennel.
3: Én ismerek olyan fotóst, aki annyira szerelmes a fotóba, és nagyon kreatív, és nagyon tehetséges, és nem akarja ezt komercializálni, és ezért inkább elmegy mondjuk boltba eladónak, vagy valami, csak hogy a fotózás megmaradhasson szerelemnek és művészetnek, és ne kelljen feltétlenül, nem tudom, egy fokrém reklámot lefotózni ahhoz, hogy életben maradjon, mert nem akarja, hogy legyen egy ilyen nyomás a fotózáson magán, hogy ebből muszáj megélhetést csiholni, és akkor esetlegesen egy kiégéshez vezet. Aztán mondjuk ott vagyok én, aki próbálom, tehát alkalmazott munkákból élek, fotózás, és ezzel semmi baj nincs, de hogy próbálok mindemellett nyilván saját projektekre is időt szentelni, hogy ez a szerelem ez ne vesszen ki. És szerintem ez az egyensúly, ez fontos, azt gondolom, de hogy szerintem ezt nem lehet kijelenteni ilyen feketén vagy fehéren.
2: Persze, csak az általad említett alkalmazott fotográfia az szintén megűzött, az egy sokkal kreatívabb terület, mint sem a monomániás iskolai tablóképkészítés.
3: Nem mindig olyan kreatív. Mert hogy vannak olyan megrendelések, amiket mondjuk tényleg a reklámok, amiket fotózok, amit aztán nem rakok ki se a honlapomra, se az Instagramomra már. És ott állok, hogy amúgy miért engem kértek fel erre a projektre? Fogalmam nincs, mert hogy nem tudom belehozni különösebben az esztétikámat, de...
4: De van például olyan alkalmazott munkád, ahol azért valamennyi szabad kezet kapsz, tehát jól tényleg életet szeretnének belevonni.
3: Nem panaszkodok, mert alapvetően szerintem elég erőteljes az esztétikám, így ha valaki ránéz a munkáimra, akkor azt szokták mondani, hogy felismerhető sokszor a kézjegyem, és azért nagyon sok megrendelő ezt akarja viszont látni, amikor engem kér fel, de vannak olyan példák, amikor nem.

0: hát én is azt gondolnám, meg most nyilván alapvetően filmekből tudok tájékozódni, illetve divatanyagokat, amiket látok, de hogy például a divatanyaghoz is, ahogy én tudom, célzottan fotóst kérnek föl, nem pedig azt, hogy most itt van három kabát, bárki, aki bejön az utcáról, fotózza le, hanem mi azt a koncepciót szeretnénk, amit te képviselsz.
1: Igen, meg azt az esztétikát, meg vizuális világot. Igen, abszolút. Ez tényleg csak inkább az ilyen reklámoknál szokott olyan lenni esetlegesen, hogy ott ugye az eladhatóság a fő szempont, és nem biztos, hogy a esetlegesen ilyen nagy művészeti koncepciók az, amiket szeretnének ott látni.
0: Téged fiatalok keresnek már ötletért? Mentorálsz már? Vagy még nem vagyok abban a korosztályban talán? Hogy...
1: De alapvetően igen, meg alapvetően a Canon márkának a nagykövete vagyok, európai nagykövete, amúgy többek között visszacsatolva az előző kérdésedre, hogy mit tette lehetővé, vagy hogy miért is gondolkoztunk ilyen nagy képekben, ez nekik köszönhető tulajdonképpen többek között. Viszont igen, hogy ez azzal is jár, ez a nagyköveti pozíció túl azon, hogy tesztelem a legújabb felszereléseket, videót csinálok erről, hogy tesztelem sokszor, vagy akár ténylegesen kampányt is fotóztam már nekik a legújabb felszerelésükhöz. Ez nagyon sok esetben workshopok tartásával is járt, hogy tulajdonképpen tanítok. De nem feltétlenül csak fiatalok jönnek, de azért az is előfordul, hogy

0: hogy tényleg akár ilyen frissen végzett hallgatók is megjelennek. Sőt, én nagyon sok üzenetet szoktam kapni a közösségi médián, hogy jöhetnek-e asszisztálni, segíteni, akkor is tényleg, hogyha még nem feltétlenül tudnak annyira világítani, de szeretnének jönni, csak hogy ott lehessenek, figyelhessenek, és azért szoktam lehetőséget adni sok fiatalnak.
1: Gábor, neked ez benne volt az életedben, vagy benne van jelenleg ez a mentorálási folyamat?
2: Jelenleg nincsen. Menet közben volt egy néhány fotográfia iránt érdeklődő fiatal 20-20 éves kisfiú vagy kislány, akik ismerték a munkásságomat és szerettek volna tanulni. És néhány alkalommal volt egy ilyen pár hónapra. Alapoktól kezdve elkezdtem elmondani nekik, hogy mi történik a fényképezőgépben, a fény hogy viselkedik, mire kell figyelni, mi miért van a gépen. Tehát nem a betűt kell keresni föltétlen fényképezni, hogy automatán menjen minden. Hát én lefényképeztem 50 évet úgy, hogy az automata fókuszt azt hírből se ismertük. Tehát mindent kézzel kellett beállítani, sőt a műtenni reklámfotós időszakban, amikor nagy sík filmekre fényképeztünk, ott aztán végképp minden egyes kattintás után elzárni a filmutyát, kivenni a kazettát, magtüveget visszarakni, kinyitni a blendét, alapállásba tenni az előlapot, mert nagyműszaki gépekkel dolgoztunk, ahol a perspektíva korrekció is szempont volt, és akkor lámpákat ki, alapállásba jöhet a következő beállítás, és akkor

0: Pedig végzettséget szerint tanár vagy.
1: Igen, igen, földrajz, művészettörténet szakot jártam, de amiatt, mert nem volt elérhető felsőfokú fotós képzés. Európában egyedül egy Kasszálban, akkori Nyugat-Németországban lévő egyetemen volt fotós képzés. És hát nem lehetetlen volt kijutni. Elmentem a művelődés egy minisztériumba, egész magas szintig próbáltam információkat kérni időzélbe, hogy hogyan lenne lehetőség oda kijutni. De hát mondták, hogy borzasztóan nincs valutája az országnak, hogy magát ilyenekre képezzék, meg a miniszter úrnak a gyereke is jelentkezett, és azt se vették föl, hát csak nem gondolja, hogy pont magát fogják Békéscsabáról fölvenni. Tehát még egy késdöfés volt a akkori világban. Úgyhogy emiatt aztán, hogy valamelyes vizuális alap dolgokkal legyek tisztában, rajz szak miatt vállaltam be meg a művészettörténet miatt, még a földrajzot is.
0: És amúgy azt is hozzá kell tenni, hogy engem azért tanítottál tényleg fotótörténetre, fotótechnikára, mindenre.
1: Hát érdekességképpen igen, de nem akartam, hogy fotós legyél, ezt
0: érzünk. Igen.
1: Ez csak érdekesség volt.
0: Érdekelt nagyon.
2: Jövőről még beszéljünk talán egy picit. Gábort úgy említetted, hogy te most digitalizálsz, átnézed. Okay. Van még olyan nagy terved, amit szeretnél mindenképpen akár itt a következő egy-két évben megvalósítani?
1: Egy kicsit humorosra vegyem. Richard Strauss-nak, a nagy német zeneszerzőnek, amikor 78-79 évesen mutatták be valamelyik nagy szimfóniáját, akkor nagy siker volt, és megkérdezték utána, hogy a mester ez után mire készül. És akkor azt mondta, hát a halálra, fiam. Úgyhogy inkább szemlélődöm most már az életben. Azokra a dolgokra figyelek, amik örömöt okoznak. Zenehallgatás, olvasás, kirándulás, tájékozódni a világ dolgairól, fősodratú dolgairól, és megállapítani, hogy semmi nem jó, mint ahogy ez egy bizonyos korral már együtt jár, úgyhogy. De nem vagyok morgolódó típus, meg alapvetően nyugodt, elfogadó típus vagyok, vagy legalábbis én annak hiszem magam, egész addig még a kislányommal nem kezdek el beszélgetni.
2: Neked szerelem projekted, vár-e még?
0: Nagyon-nagyon sok projekt van tervben, hatalmas listáim vannak, aminek soha nem érek a végére, és mindig csak újabb és újabb dolgok adódnak hozzá. De alapvetően, mint ellen, hogy ez a kiállítás, elkezdek egy új projekten dolgozni, mert jövőre a Magyar Zeneházában lesz Budapesten egy kiállításom, ahol a magyar zenei életről, elitről készített portréim jelennek majd meg. És ugye, mint említettem, már nagyon sok zenésszel dolgoztam együtt itthon is, Londonban is, de azért még vannak olyan emberkék, akiket nem fotóztam le, szóval elkezdem felkeresni őket, és egy ilyen határozott koncepció mentén fotózni őket erre az adott kiállításra, és mindemellett továbbra is akkor így megyek Londonba, nyilván dolgozok is, de próbálom ezt a kiállításunkat akkor kiutaztatni.
2: Hát nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönjük szépen.
3: Önök a Körösír Centrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.
4: Csaba Rádió. 88.9 Csaba Rádió.

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

S értem küzdesz, mekkora butaság volt elhinni. Hogyha féltékenyé tudlak tenni, akkor még jobban fogsz szeretni. Erre itt van most ez a cetli, mert te azt hitted, nem érsz.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

van benne szomorú szándékot, szenvedés. Vakon nem látod, hogy a jó jöhet szembe. Még hát hagyd el, amit megszoktál. Hello, szia, váratlan az életedről szóló film, amit forgatok, vágatlan. Yeah. Szabadság, egyenlőség, testvériség, jelszó. Az egyéniség számít, nem a nemzetiség. Ez jó. Dobd el, ami láncra ver, vagy érzed, hogy az síralom. Önmagadtól döntsd, ne menekülj a másikba, ez tilalom. A te világod annyi

0: élve. Nem számít ki mit élve, most senki nem ítél el, hogy mikor ki mit élve. Csak ennyi a feltétel, menjen a kivétel.
1: Sosem voltam elég bátor utat engedni a szavaknak. Ha testem lelánca, hogyan születhettem szabadnak? Hát kitárom két karom, az élet úgyis kitani. Egekbe repített

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.